0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca, nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az autómosást. A Dunamenti Regionális Vízműzés és felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.

0: Igen, igen.
1: Amit meg lehetett csinálni az elmúlt egy hónapban, azt megtettük. Amit az azt megelőző hónapokban titokban meg lehetett csinálni, azt megtettük.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
2: Igen.
1: Ez az igazi botrány.
2: Igen, igen.
1: És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig.
2: Igen.
1: Basszam. Ez a helyzet. Kurva életbe.
2: Igen, igen.
1: El kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk 4 év alatt, akkor mit mondunk?
2: Igen.
1: Semmit.
2: Hű. Igen, igen.
1: Magyarország le van írva. Majdnem beledögültem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna.
2: Igen,
1: ezt tartom
2: igen.
1: A dolgot. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este.
2: Igen.
1: Ennyi tehetségünk van, gyerek.
2: Igen, igen.
1: Ez botrány.

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni. Segítette, hogy ezt túléljük. Lesznek tüntetések. Lesznek tüntetések. Lesznek. Lehet tüntetni a parlament előtt.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Rádió. Műsorajánló. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Ha senki sem látja, hogy megeszed, akkor nincs benne kalória.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Duna-víz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor, hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban egy órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanév rendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: igen!
1: Kamu reklám.
2: Ásót kap a nagy harang.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: komu reklám.
1: Hello.
2: Hát inkább neked legyen ronda, mint másnap.
0: Komu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
8: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
9: Szivárvány!

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

ping pong, ping pong, ping pong.

0: Bingo.
1: Bingo.
2: Bong.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága. Nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást, a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott, és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
7: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
8: Igen.
7: Egy fiú eltűnt.
9: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
7: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
10: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
7: De felbukkan egy csábító.
11: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
7: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
10: Te voltál már valaha szerelmes?
11: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
7: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
12: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
13: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
7: Az éjszaka tapintása.
14: Mi volt ez?
10: Egy csók.
7: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
15: Elengedte az év mind a 11 gyermekét, csak a decembernek fogja még kezét.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a
0: egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Gyere fel, táncolj, mi
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Redikül, szerdán 16 órától.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága. Nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott, és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúcsterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awards-on csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobbi Rádió. Hallgassátok velem együtt!

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
7: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: Konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió!
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
13: Hobby Rádió. A hangadó.
10: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

osztályo, 2012, Fonko Deli Feri, érzem, ahogy süti az arcom a nap, tőlem minden így maradhat, nekem nem fogja szegni a kedvem, és szélet szemben, újra szület, újra szület, újra szület, újra szület.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 100%-ban garantált a Paksi atomerőmű biztonsága. Nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúcsterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Üdvözlöm Önöket a Hobby Rádió műsorában, én Sára vagyok. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma augusztus 4-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 28 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 4-én köszöntjük Dominika, valamint Domonkos nevű kedves hallgatóinkat. A Dominika női név latin eredetű, jelentése a Dominus szóból származik. Úrhoz, Istenhez tartozó, vagy vasárnapot is jelenthet ez a név. Ünnepelnek még a Dominikák július 6-án is. Becézése Domi, Domika, Nika, Nikácska, Niki, valamint Nikike, jeles viselői ennek a névnek. Dominika Paoletta, mexikói lengyel színésznő, valamint ön, kedves Dominika. Szintén ezen a napon köszöntjük Domonkos nevű férfi hallgatóinkat. A latin eredetű néve a Dominicius névből ered, jelentése az Úrhoz tartozó, valamint Istennek szentelt. Augusztus 4-én kívül ünnepelnek még a domonkosok március 9-én és október 14-én is. A név becézése Domi, Domika, Domácska, Domokos, Domos, valamint Domoska. Jeles viselői Domonkos, első esztergomi érsek, valamint ön, kedves Domonkos. Ezen a napon ünnepeljük még Dominik, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, valamint Törtel nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 4-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1306. augusztus 4-ével kezdünk. Olomouczban 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. Folytassuk a 19. századdal. 1875. augusztus 4-én halt meg Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. Leghíresebb meséi a Kishab leány, a Rút kiskacsa és a Rendíthetetlen ólomkatona. Folytassuk 1884-jel. augusztus 4-én megszületett Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Most pedig lépjünk a századfordulóra. 1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné Strathmore grófjának 9. gyermekeként. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Simpson asszonyt vegye feleségül. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néve. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György és leánya, 2. Erzsébet követte a trónon. Az anya királyné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. Egy évet lépünk előre, 1901. augusztus 4-én született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 40 évet ugorjunk előre, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály, költő, író. És végül, de nem utolsó sorban, 1948. augusztus 4-én Szegeden született Dinnyés József, énekes, gitáros és zeneszerző, aki 1967 óta énekel és zenésít meg verseket. Lemezen és kazettán több mint 100 dala jelent már meg, 1989-ben kiadták Dalaim könyve című művét. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Sziasztok, ti a Hobbi Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. augusztus 4-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 1-től 2. vers, 10-től 14. vers. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Vaklétükre vakok vezetői ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Elmélkedés. A farizeusok számon kérik Jézust amiatt, hogy tanítványai nem tartják meg a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Válaszában Jézus nem a szokásokat kérdőjelezi meg, hanem egy mélyebb látásmódról beszél. Isten nem a külső formákra figyel elsősorban, hanem a szívre, a gondolatokra, a szándékokra. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha egy ima csak szokás, ami már nem hordozza a hit tartalmát, akkor puszta forma marad, üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. Tiszta szívet, szeretetet, engedelmességet, irgalmat. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, akiket vakok, vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés, hanem figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról. Aki viszont a szívig lát, és ott is Istent keresi, az a vallásosság lényegéhez közelít. Az evangélium arra hív, hogy vizsgáljuk meg saját vallásgyakorlatunkat. Vajon mi motivál bennünket, kinek a tetszését keressük, Istenét vagy az emberekét? Mire épül a lelki életünk? Külső szabályokra vagy belső őszinteségre? A hit mindig a szívből indul, és ott kezdődik a megújulás is. Uram Jézus Krisztus! Te a szívek mélyére látsz, és nem a kezek tisztaságát vizsgálod. Ne engedd, hogy hitem csak formaság legyen, ne engedd, hogy másokat megítéljek pusztán a látszat alapján. Tisztítsd meg belső világomat, gondolataimat, érzéseimet, hogy valóban Istenhez méltó templom legyek. Add, hogy mindig a lényegre figyeljek, az igazságra, az irgalomra és a szeretetre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bálnák által kifújt levegőnek van egy igen erős szaga, amely a romlott hal és az állatok olajkeverékének tűnik? Emiatt az erős szájszag miatt régen a bálna vadászok azt gondolták, hogy a belégzés agykárosodást okoz.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztal!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsítjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Domonkos és Dominika nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A fővárosban 0 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1998. A Pesti Országgyűlés szegénységi bizonyítványa az itt alkotott törvénykönyv. A törvény előszava ismerteti az ország közállapotát. Endre király koronázásakor oklevélbe foglaltattak ugyan, de meg nem tartattak. Az egyházak, nemesek és más honfiak vagyonukból kifosztva végnyomorúságra jutottak. A féktelenkedők ellen a kiátkozást és szükség esetén a külerő segítségül hívását rendelte. Ez szegénységi bizonyítvány volt. 1933. A felsőház elfogadja az 1963-18. Törvénycikket a földbirtok rendezés befejezéséről. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.

Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap további műsorainkban számos érdekes és színes program várja önöket. 9 órakor az Esélyegyenlőségi magazin című műsorunkkal folytatjuk, melyben Ruzsa Viktor lesz a házigazdánk. Ezt követi 10 órakor a Világjáró, Magyarosi Marianna utazási műsora, ahol különleges úti célokat és élményeket ismerhetünk meg. Délben a Déli hírértékelővel tájékozódhatnak a legfrissebb eseményekről, majd 13 órakor a Délután című műsorunk következik. Benne interjú

0: Esély című műsorunkkal folytatjuk, ismét Ruzsa Viktorral, aki az esélyegyenlőségről és a társadalmi kérdésekről beszélget vendégeivel. 22 órakor Magyarosi Marianna világjáró műsorát ismételjük meg, hogy senki sem maradjon le róla. Végül 23 órakor az 1000 arc, 1000 talentum című műsorunk zárja a napot, Reményik László interjú műsorával, ahol különleges emberekkel és történetekkel ismerkedhetünk meg. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Rövid gazdasági szemlinket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A magyar éttermek és büfék sorsa eldőlt,

0: és a következő hónapokban a vendéglátás forgalmát a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja. Ugyanakkor a forint árfolyama vegyesen alakult a főbb devizákkal szemben, ami bizonytalanságot okozhat a gazdaságban. Ezzel párhuzamosan a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX történelmi csúcsra ért 0,46%-os emelkedéssel 147,362 ponton zárva. Ez a fejlemény pozitív hatással lehet a gazdaságra, és a befektetők bizalmát is növelheti. Mindeközben a hazai villamos energiarendszer stabilitásának megőrzése kritikus prioritás, különösen a paksi atomerőmű 8-gőzzel történő termelése és az óriási kiesés miatt. Ez a helyzet brutális áramkrízist okozhat, amelynek súlyos következményei lehetnek a gazdaságra és a társadalomra. Ezzel együtt egy újabb gyermekvédelmi krízis érkezik, amely nem csak jogegyenlőségi és gyermekvédelmi kérdés, hanem hosszú távon gazdasági téttel is bíró ügy. A gyermekvédelem és az örökbefogadás lehetőségeinek korlátozása súlyos következményekkel járhat, és a gazdaság szempontjából is fontos kérdés. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. A Hobby Rádió híreiben mostanában több érdekes és fontos témát is megvitattunk. Beszámoltunk róla, hogy Weiss Fanny, a Siket modell, megható vallomást tett, amelyben elárulta, hogy gyerekként abban hitt, felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, de később nehezen dolgozta fel, amikor rájött, hogy ez nem lehetséges. Olvasható portálunkon, hogy az érdekképviseleti tevékenység ritkán hoz gyors sikert, és az MVGOS elnöke, Dr. Nagy Sándor, két eset bemutatásával szemlélteti, milyen akadályokkal szembesül a szövetség, amikor a látássérült emberek esélyegyenlőségéért lép fel. Kiemeltük, hogy az SNI köznevelési minimum egy 8 szakmai szervezet által összeállított követelményrendszer, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek időben történő felismerését, lakóhely közeli ellátását és inkluzív fejlesztését határozza meg alapjogként. Emellett beszámoltunk a 9. kerületi Látásklub barlanglátogatásáról, amely során a budapesti barlangot látogatják meg, és a látássérülés felismerésétől az ellátórendszerig vezető út problémáit feltáró szakmai anyag elkészültéről. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. 7 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: 100%-ban garantált a Paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A Paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezést áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúcsterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez, arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awardson csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Reklám.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.
8: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Augusztus 4-e, kedd. Budapesten, mától a József körúton a Petőfit felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. A villamos pályakarbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár.
1: Hobbi rádió!
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
12: Hobbi rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobbi Rádió robot műsorvezetője. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Domonkos és Dominika nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. 7 óra után 28 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan érkezek műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Augusztus 4-én köszöntjük Dominika, valamint Domonkos nevű kedves hallgatóinkat. A Dominika női név latin eredetű, jelentése a Dominus szóból származik. Úrhoz, Istenhez tartozó, vagy vasárnapot is jelenthet ez a név. Ünnepelnek még a Dominikák július 6-án is. Becézése Domi, Domika, Nika, Nikácska, Niki, valamint Nikike, jeles viselői ennek a névnek. Dominika Paoletta, mexikói lengyel színésznő, valamint ön, kedves Dominika. Szintén ezen a napon köszöntjük Domonkos nevű férfi hallgatóinkat. A latin eredetű néve a Dominicius névből ered, jelentése az Úrhoz tartozó, valamint Istennek szentelt. Augusztus 4-én kívül ünnepelnek még a domonkosok március 9-én és október 14-én is. A név becézése Domi, Domika, Domácska, Domokos, Domos, valamint Domoska. Jeles viselői Domonkos, első esztergomi érsek, valamint ön, kedves Domonkos. Ezen a napon ünnepeljük még Dominik, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, valamint Törtel nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 4-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1306. augusztus 4-ével kezdünk. Olomouczban 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. Folytassuk a 19. századdal. 1875. augusztus 4-én halt meg Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. Leghíresebb meséi a Kishab leány, a Rút kiskacsa és a Rendíthetetlen ólomkatona. Folytassuk 1884-jel, augusztus 4-én megszületett Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Most pedig lépjünk a századfordulóra. 1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné, Strathmore grófjának 9. gyermekeként. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Simpson asszonyt vegye feleségül. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néve. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György és leánya, 2. Erzsébet követte a trónon. Az anyakirályné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. Egy évet lépünk előre, 1901. augusztus 4-én született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 40 évet ugorjunk előre, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály, költő, író. És végül, de nem utolsó sorban, 1948. augusztus 4-én Szegeden született Dinnyés József, énekes, gitáros és zeneszerző, aki 1967 óta énekel és zenésít meg verseket. Lemezen és kazettán több mint 100 dala jelent már meg, 1989-ben kiadták Dalaim könyve című művét. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.

0: Bi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. augusztus 4-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 1-től 2. vers, 10-től 14. vers. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg, nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket. Vaklétükre vakok vezetői ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Elmélkedés. A farizeusok számon kérik Jézust amiatt, hogy tanítványai nem tartják meg a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Válaszában Jézus nem a szokásokat kérdőjelezi meg, hanem egy mélyebb látásmódról beszél. Isten nem a külső formákra figyel elsősorban, hanem a szívre, a gondolatokra, a szándékokra. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha egy ima csak szokás, ami már nem hordozza a hit tartalmát, akkor puszta forma marad, üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. Tiszta szívet, szeretetet, engedelmességet, irgalmat. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, akiket vakok, vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés, hanem figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról. Aki viszont a szívig lát, és ott is Istent keresi, az a vallásosság lényegéhez közelít. Az evangélium arra hív, hogy vizsgáljuk meg saját vallásgyakorlatunkat. Vajon mi motivál bennünket? Kinek a tetszését keressük? Istenét vagy az emberekét? Mire épül a lelki életünk? Külső szabályokra vagy belső őszinteségre? A hit mindig a szívből indul, és ott kezdődik a megújulás is. Uram Jézus Krisztus! Te a szívek mélyére látsz, és nem a kezek tisztaságát vizsgálod. Ne engedd, hogy hitem csak formaság legyen, ne engedd, hogy másokat megítéljek pusztán a látszat alapján. Tisztítsd meg belső világomat, gondolataimat, érzéseimet, hogy valóban Istenhez méltó templom legyek. Add, hogy mindig a lényegre figyeljek, az igazságra, az irgalomra és a szeretetre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bálnák által kifújt levegőnek van egy igen erős szaga, amely a romlott hal és az állatok olajkeverékének tűnik? Emiatt az erős szájszag miatt régen a bálna vadászok azt gondolták, hogy a belégzés agykárosodást okoz.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Folytatjuk műsorunkat, nézzük a mai történelmi eseményeket. 1998. A Pesti Országgyűlés szegénységi bizonyítványa az itt alkotott törvénykönyv. A törvény előszava ismerteti az ország közállapotát, Endre király koronázásakor oklevélbe foglaltattak ugyan, de meg nem tartattak. Az egyházak, nemesek és más honfiak vagyonukból kifosztva végnyomorúságra jutottak. A féktelenkedők ellen a kiátkozást és szükség esetén a külerő segítségül hívását rendelte. Ez szegénységi bizonyítvány volt. 1933. A Felsőház elfogadja az 1933-18. Törvénycikket a földbirtokrendezés befejezéséről. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobbi Rádió.
2: Fucsalkoni mélyedek ki a busztába!

0: én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A Hobby Rádió híreiben keresztül számos érdekes és fontos témát érintettünk az utóbbi időben. Beszámoltunk róla, hogy Weiss Fanny, a Siket modell megható vallomást tett, amelyben elárulta, hogy gyerekként hitt abban, hogy felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, és nehezen dolgozta fel azt, amikor rájött, hogy ez nem lehetséges. Olvasható portálunkon, hogy az érdekképviseleti tevékenység ritkán hoz gyors sikert, és az MVGOS elnöke, Dr. Nagy Sándor két eset bemutatásával szemlélteti, milyen akadályokkal szembesül a szövetség, amikor a látássérült emberek esélyegyenlőségéért lép fel. Kiemeltük, hogy az esseni köznevelési minimum egy 8 szakmai szervezet által összeállított követelményrendszer, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek időben történő felismerését, lakóhely közeli ellátását és inkluzív fejlesztését határozza meg alapjogként. Emellett beszámoltunk a 9. kerületi Lámpás Klub augusztusi programjáról, amely során a budapesti barlangot látogatják meg, valamint arról, hogy elkészült a látássérülés felismerésétől az ellátórendszerig vezető út problémáit feltáró szakmai anyag. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai napunk hátralévő részében számos érdekes műsor várja önöket. 9 órakor az Esélyegyenlőségi Magazin című műsorban Ruzsa Viktorral találkozhatnak. 10 órától Magyarosi Marianna Világjáró című utazási műsorát hallgathatják meg. Délben a déli hírösszefoglalóval tájékozódhatnak a nap fontosabb eseményeiről. 13 órától a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják az érdeklődőket, melyek a kulturális, szociális és közéleti eseményeket dolgozzák fel. 16 órakor az Életmód magazin, a Life is Life című műsor kerül adásba. 17 órától a Live World című műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallhatják. 18 órakor az esti hírösszefoglalóval zárjuk a napot, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy különleges esti műsor várja önöket, melyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei kerülnek terítékre. 21 órakor ismét az Esélyegyenlőségi Magazin című műsorban Ruzsa Viktorral találkozhatnak. 22 órától Magyarosi Marianna Világjáró című műsorát hallgathatják meg, míg 23 órától Reményik László 1000 arc, 1000 talentum című interjú műsorát tekinthetik meg. Reméljük találnak majd egy olyan műsort, amelyik érdeklődésüket felkelti és kellemes szórakozást nyújt. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Párnánk puha, ágyunk köle lányainkban.

Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Ma, kedden, csodálatos napsütéses idő várható, a hőmérséklet 27 és 40 fok között fog mozogni, a nap 11 órán keresztül fog sütötte, és a szélcsendes időben a szélsebesség mindössze 6 km per óra lesz. Az UV-index 7-re van beállítva, tehát érdemes megfelelő védelemmel készülni a napra. A következő két napban hasonló időjárási trendeket várhatunk. Holnap, szerdán, a napsütéses órák száma 7-re csökken, de a hőmérséklet továbbra is magas lesz, 31 és 41 fok között. A szélsebesség kissé erősebb lesz, a széllökések akár 41 km per óra sebességet is elérhetik. Csütörtökön, a harmadik napon, ismét napsütéses idő várható, a napsütéses órák száma 13-ra nő, a hőmérséklet 32 és 40 fok között fog mozogni, és a szélsebesség kissé csökken, a széllökések sebessége 33 km per óra lesz. Az eső esélye 11%, de az UV-index továbbra is magas, 7-es értéken áll. 9 órakor Ruzsa Viktor esélyegyenlőségi magazinja következik. Ezzel véget ért mai műsorunk. Köszönöm a figyelmet, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. Viszont hallásra!

0: Hobbi Rádió. Értünk szól.
1: Jó reggelt!
2: 100%-ban garantált a paksi atomerőmű biztonsága. Nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúcsterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezést álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awards-on csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, barack, lekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Augusztus 4-e, kedd. Budapesten, mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51-e a villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas orvos biokémikus, a C-vitamin felfedezője. Az izomműködés, az élőanyag fennmaradása és a rák ellenszerének elkötelezett kutatója. Az örök hazafi, az inspiráló professzor, a pacifista diplomata. Szentgyörgyi rendkívüli, rendhagyó ember és tudós volt. Kalandokkal és legendákkal teli élettörténetében az elkötelezett kutató, a titkos külügyi diplomata, a fasizmus ellen harcoló ellenálló, a halálra ítélt, a miniszterelnök jelölt, az emigráns, majd a nem kívánatos idegen szerepét mind megélte. Tanárprofesszorként rajongtak érte a diákok, és elragadónak tartották a nők. Az első világháború előtt már anyai nagybátyja, Lenhossék Mihály, az akkori legnagyobb nevű anatómia professzor laboratóriumában kutatott. 20 évesen került az orosz frontra. A harcokban kiemelkedett bátorságával, életét kockáztatva mentette sebesült bajtársait, amiért vitézségi ezüstérmet kapott. Mélységesen gyűlölte az értelmetlen háborút, ezért megsebesítette saját karját, így sérülése miatt hazakerülhetett a frontról, és újra a munkájára koncentrálhatott. Elszántan kutatta, mi az, ami az élettelen dolgokat élővé változtatja, mi az élet hajtóereje. Számos felfedezés után a rákkutatás területén találta meg egész életére szóló feladatát. Mindeközben ízig-vérig sportember volt. Teniszezett, vitorlázott, lovagolt, síelt és másokat is bíztatott a rendszeres sportolásra. Emellett verseket írt, zenét komponált. Imádott motorozni. 1934-ben angol BSA motorjával bejárta Európát. 70 éves elmúlt, amikor a szörfözést megtanulta. Merész és zseniális megvalósító volt az élet minden területén. 1944-ben magyar értelmiségiek és kálai miniszterelnök kérésére Isztambulba utazott, hogy ott az angol titkosszolgálattal együttműködve előkészítse Magyarország kilépését a II. Világháborúból. A terv sajnos Hitler tudomására jutott, és meghiúsult. Egész életében büszke volt szellemi függetlenségére, ezért még a hazáját is kénytelen volt elhagyni. 1947-ben a svájci Alpokban tartózkodott, amikor értesült róla, hogy legjobb barátját, Zilahi Lajost letartóztatták. Úgy döntött, nem tér vissza Magyarországra, így kivándorolt Amerikába. A National Institute of Health tudományos munkatársa lett, később a Massachusetts-i Woods Hole tengerbiológiai intézetben létrehozta az izomkutató laboratóriumot, ahol a kutatásait folytatta. Nevéhez fűződik a falak nélküli világra kiterjedő laboratórium gondolata és megalapítása, amely a világ több ezer tudósának, kutatójának munkáját volt hivatott szervezni és összehangolni. Szentgyörgyi Albert egyfajta csodának tekintette az életet. Feltett szándéka volt megfejteni kialakulásának titkát. Megválaszolni a nagy kérdést, hogyan lehetséges, hogy élettelen atomok és molekulák reakcióiból élő funkciókat mutató szervezet alakul ki és fenntartja működését. Ezt a kérdést próbálta megfejteni akkor is, amikor a barnulás folyamatának megfigyeléséből kiindulva a paprikából kivonta a C-vitamint. Később lelkesen mesélt arról az estéről. A feleségem paprikát adott vacsorára. Nekem nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt megmondani. Akkor jutott eszembe, hogy ezt a növényt még sosem vizsgáltam meg. Azt mondtam a feleségemnek, hogy inkább elviszem a laboratóriumba, és megvizsgálom. Még aznap éjjel megtudtam, hogy a paprika a C-vitaminnak egy kincses háza. Felfedezéséért 1937-ben Nobel-díjat kapott. A C-vitamin előállításának monopóliumát nem tartotta meg magának, hanem szétküldte a világ országainak, legelőször is oda, ahol a legnagyobb szükség mutatkozott rá. Szentgyörgyi Albert máig az egyetlen magyar Nobel-díjas tudós, aki hazai kutatási eredményéért kapta meg ezt az elismerést. A díj átadásakor pályafutásának jó része még hátra volt. 93 életévéből 75 évnyi kutatómunkáját a felfedezések lehetősége és az élet titkainak megfejtése inspirálta.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: De voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyug a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

se illata, ne őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni

kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: are through. Thou shall not bug.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm. Az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztár Városoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki.
3: Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunán túlon megérénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
4: Hobby Rádió.
5: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 4-e, kedd. Budapesten, mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közmű építése miatt. A villamos pályakarban tartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban elsőként arról hallhatnak, hogy egészségügyi tájékoztató sorozat indult családoknak. Hamarosan érkezem a részletekkel, tartsanak velem!
1: Hobby Rádió!
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
14: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattan.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják. Egészségügyi tájékoztató sorozat indul családoknak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Helm Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel a kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva pedig arról szólunk, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. Tartsanak velem, azonnal jövök vissza a részletekkel egy rövid zeneszünetet követően.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő percekben arról lesz szó, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. A tartós mozgásszervi panaszok nem csak az egészséget, hanem a munkaképességet is veszélyeztethetik. A rehabilitáció szemlélete azonban azt mutatja meg, hogyan lehet megelőzni, hogy egy fájó hát vagy nyak idővel a munkából való kieséshez vezessen. A derék, nyak vagy válfájdalmat sokan a munkával együtt járó kellemetlenségeknek tekintik, különösen igaz ez azokra, akik egész nap számítógép előtt ülnek, nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ugyanazokat a mozdulatokat ismétlik nap, mint nap. A fájdalom azonban nem a munka természetes velejárója. Gyakran olyan figyelmeztető jelzés, amely arra utal, hogy a szervezet terhelhetősége elérte a határát. Egy a Nemzeti Közleménytárban ismertetett 5000 fő bevonásával készült felmérés szerint a magyar munkavállalók 18%-a mozgásszervi panaszok miatt esett ki a munkából az elmúlt évben. A válaszadók több mint fele rendszeresen tapasztal derékfájdalmat, miközben sokan még akkor sem fordulnak szakemberhez. Bár a kutatás egy hazai felmérés eredményeit mutatja be, a jelenség nem tekinthető magyar sajátosságnak. Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint a derékfájás világszerte a rokkantság egyik vezető oka az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség pedig évek óta arra figyelmeztet, hogy a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedések továbbra is a leggyakoribb munkahelyi egészségügyi problémák közé tartozik. Több mint egy fájó derék. A mozgásszervi panaszok hátterében ritkán áll egyetlen ok. Hívják fel erre a figyelmet a szakemberek, hozzáteszik. A fizikai megterhelés, a hosszan tartó ülőmunka, a nem megfelelő munkakörnyezet, az ismétlődő mozdulatok, vagy akár a tartós stressz egyaránt hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz. A probléma azonban nem önmagában a fájdalom, hanem az, amikor az már a mindennapi munkavégzést is befolyásolja. Sokan még ilyenkor is úgy gondolják, hogy amíg el tudják látni feladataikat, addig nincs komoly baj. A munkaképesség azonban nem azt jelenti, hogy valaki ma képes elvégezni a munkáját. Sokkal inkább azt, hogy ezt hosszú távon is biztonságosan a lehető legkisebb egészségügyi kockázat mellett tudja megtenni. Éppen ezért a rehabilitáció más szemszögből közelíti meg a kérdést. Nem azt vizsgálja elsőként, hogy milyen diagnózis vagy korábbi sérülése van valakinek, hanem azt, hogy befolyásolja az egészségügyi állapota a mindennapi életét és a munkavégzését. Egy korábbi műtét vagy egy leleten szereplő diagnózis önmagában még nem mondja meg, hogy valaki milyen munkára alkalmas. Ennél sokkal fontosabb, hogy mennyi ideig tud ülni vagy állni, képes-e rendszeresen emelni, szüksége van-e gyakori testhelyzet változtatásra, vagy hogyan változik a terhelhetősége egy teljes munkanap során. A rehabilitációban dolgozó szakemberek gyakran találkoznak azzal, hogy a munkavállaló maga sem érzékeli pontosan a saját korlátait. Előfordul, hogy valaki egy ülőmunkát ideálisnak tart, ám már egy rövidebb beszélgetés során is láthatóvá válik, hogy a tartós ülés fájdalmat okoz számára. Ilyenkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy szeretne-e dolgozni, erre a válasz többnyire igen, hanem az, hogy milyen feltételek mellett képes hosszú távon is megőrizni a munkaképességét. Ez a szemlélet alapvetően különbözik attól, amikor kizárólag a betegséget vagy a diagnózist helyezzük a középpontba. A rehabilitáció célja nem annak bizonyítása, hogy valaki mire nem képes, hanem annak feltárása, hogy milyen képességekre lehet építeni, hogy milyen alkalmazkodással válhat a munkavégzés biztonságossá és fenntarthatóvá. A megelőzés pedig közös felelősség. A mozgásszervi panaszok jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Gyakran hosszú időn át ismétlődő terhelés, kedvezőtlen testhelyzet, vagy olyan munkakörülmények állnak a háttérben, amelyeken kisebb változtatásokkal is lehetne javítani. Éppen ezért a megelőzés nem kizárólag az egyén feladata. A munkáltatók sokat tehetnek azért, hogy munkatársaik hosszú távon is megőrizzék munkaképességüket. Az ergonomikus munkaállomás, a megfelelő munkaszervezés, a rendszeres pihenőidők biztosítása, vagy a munkafolyamatok átgondolása nem csupán a dolgozók komfortérzetét javítja, hanem a későbbi egészségkárosodás kockázatát is csökkentheti. Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy a munkavállalók időben jelezzék, ha tartós fájdalmat vagy nehézséget tapasztalnak a munkavégzés során. Ebben a folyamatban a foglalkozás egészségügyi ellátásnak is fontos szerepe van. Az alkalmassági vizsgálat ugyan képet ad a munkavállaló adott időpontban fennálló egészségi állapotáról, a munkaképesség azonban az idő múlásával változhat. Ha valakinél új panaszok jelentkeznek, vagy egy meglévő probléma súlyosbodik, érdemes ismét szakemberhez fordulni, hiszen a korai felismerés sok esetben megelőzheti a hosszabb munkából való kiesést. A megelőzés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyen kezdődik. A rendszeres mozgás, az izmok megfelelő erősítése, a testtartásra való odafigyelés és a pihenés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet jobban alkalmazkodjon a mindennapi terheléshez. Bár ezek egyszerű tanácsoknak tűnnek, hosszú távon jelentős szerepük van a munkaképesség megőrzésében. Fontos még a munkaképesség megőrzése, amely közös érdek. A mozgásszervi panaszokról szóló beszélgetések gyakran a fájdalomnál érnek véget. Pedig a valódi kérdés ennél jóval összetettebb. Hogyan lehet elérni, hogy valaki a panaszai ellenére is aktív maradhasson, és lehetőség szerint minél tovább biztonságosan dolgozhasson? A rehabilitáció erre a kérdésre keresi a választ. Nem azt vizsgálja, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a munkára, hanem azt, hogy milyen feltételek mellett végezhető biztonságosan egy adott munkakör. Egy kisebb munkaszervezési változtatás, egy segédeszköz, egy ergonomikusabb munkaállomás, vagy a feladatok átalakítása sok esetben elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló továbbra is teljes értékű tagja maradhasson a munkahelyi közösségnek. Ez nem csak az érintett ember érdeke, a munkáltatók számára is érték, ha tapasztalt munkatársak megőrizhetik munkaképességüket. A társadalom számára pedig az, ha minél kevesebben kényszerülnek tartósan kiesni a foglalkoztatásból. A munkaképesség megőrzése ezért nem kizárólag egészségügyi vagy munkaügyi kérdés, hanem közös társadalmi felelősség. A legfontosabb üzenet talán mégis az, hogy a fájdalmat nem érdemes természetesnek tekinteni. A szervezet ilyenkor azt jelzi, hogy változtatásra van szükség. Minél korábban történik meg a probléma felismerése és kezelése, annál nagyobb az esély arra, hogy a panaszok ne váljanak tartóssá, és ne veszélyeztessék sem az önálló életvitelt, sem a munkában maradást. A jó rehabilitáció nem azt bizonyítja, hogy valaki mire nem képes, hanem azt, hogy megfelelő támogatással és alkalmazkodással hogyan maradhat aktív, önálló és munkaképes minél hosszabb ideig. Fontos kérdés, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. Nem minden hát- vagy nyakfájás utal súlyos problémákra, de vannak olyan tünetek, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Ha a fájdalom több héten át fennáll, rendszeresen visszatér, vagy már a munkavégzést és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti, célszerű orvosi vagy gyógytornászi segítséget kérni. Különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás, ha a fájdalomhoz zsibbadás, izomgyengeség vagy mozgáskorlátozottság is társul, illetve ha a panaszok pihenés mellett sem enyhülnek, esetleg fokozatosan erősödnek. Ilyenkor nem csak a tünetek kezelése a cél, hanem annak feltárása is, hogy mi áll a háttérben és hogyan előzhető meg az állapot rosszabbodása. A korai felismerés és a megfelelő kezelés sok esetben segíthet abban, hogy a mozgásszervi panaszok ne váljanak tartóssá. Ez nem csak az életminőség javítását szolgálja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett hosszú távon megőrizhesse munkaképességét és aktív életvitelét. Végezetül a felhasznált források, amelyre hivatkozva tudósít a Rehab portál, a Nemzeti Közleménytár fájdalomban dolgozik az ország című sajtóközleménye. Aztán az Egészségügyi Világszervezet Low Back Pain című kiadványa. Végezetül az Európai Munkahelyi Bizottság és Egészségvédelmi Ügynökség információk a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekről. Ez tehát a Rehab portálon is elérhető. Önöket pedig arra buzdítom, kedves hallgatóink, hogy tartsanak velem. Még néhány percig, ugyanis az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adása szól az önök kedvenc rádiójában, és egy rövid zeneszünetet követően pedig megfejtjük, hogy mit is jelent a digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. Jövök vissza tehát néhány perc múlva.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába. Digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. A virtuális valóság technológiát alkalmazzák a gyermekek fájdalmának és szorongásainak csökkentésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján, adja hírül a Rehab portál. A terápiás célra fejlesztett szoftverekkel működő úgynevezett virtuális, vagyis VR szemüvegek a vérvételek, a varratszedések és más vizsgálatok során terelik el a kispáciensek figyelmét, miközben a beavatkozások hatékonyságát és pontosságát is segítik. Nem játék, hanem orvosi eszköz. A Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján 4 VR szemüveget állítottak szolgálatba. Az eszközökön nem hagyományos videójátékok futnak, hanem a Stanford Egyetem szakemberei által kifejezetten egészségügyi felhasználásra fejlesztett és validált szoftverek. A programokat az egyes beavatkozásokhoz igazították, gerincvízvétel előtt például a gyermek egy víz alatti világban halad előre, miközben ösztönösen előrehajol, éppen abba a testhelyzetbe, amely a vizsgálat biztonságos elvégzéséhez szükséges. A virtuális valóság alkalmazása nemzetközi szinten is az egyik legdinamikusabban fejlődő terület az orvostudomány területén, a hazai gyermekellátásban pedig a Debreceni Egyetem az elsők között vezette be a módszert a mindennapi betegellátásban. Így segíthet csökkenteni a fájdalmat és a szorongást. A VR technológia egyszerre köti le a látást és a hallást, így a gyermek figyelmét szinte teljes egészében a virtuális környezetre irányítja. A szakemberek szerint a szemüveg a szó jó értelmében túlterheli az érzékszerveket, ezért az agynak kevesebb kapacitása marad a fájdalom és a félelem feldolgozására. Ennek következtében a vérvétel vagy más beavatkozás kevésbé megterhelő élménnyé válhat. A módszer nem csak vérvételnél alkalmazható, hanem varratszedésnél, diagnosztikus vizsgálatoknál, valamint olyan beavatkozások során is, amikor a gyermeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradnia. A szülők helyzetét is megkönnyítheti. A klinika tapasztalása szerint a VR szemüveg nem csak a gyermekeknek jelent segítséget, a szülők is nyugodtabbnak érzik magukat, amikor látják, hogy a gyermekük figyelmét sikerül elterelni, és a beavatkozás kevesebb stresszel jár. A gyermekek visszajelzései alapján a virtuális környezet annyira leköti őket, hogy sokan alig érzékelik magát a vizsgálatot. Volt, aki arról számolt be, hogy korábban már napokkal a vérvétel előtt szorongott a VR szemüveg használata mellett, azonban sokkal nyugodtabban élte meg a beavatkozást. Természetesen az orvosok munkáját is támogatja. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a nyugodtabb, együttműködőbb gyermekekkel a vizsgálatok és kisebb beavatkozások is könnyebben, gyorsabban és nagyobb pontossággal végezhetők el. A technológia különösen előnyös lehet olyan helyzetekben, amikor a gyermekeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradniuk, például diagnosztikus vizsgálatok vagy kisebb sebészeti beavatkozások során. A módszer jól illeszkedik a gyermekgyógyászat holisztikus szemléletéhez, amely nem csak a testi betegségek kezelésére, hanem a gyermek lelki állapotára és szorongására is figyelmet fordít. Már önmagában az egészségügyi környezet is szorongást válthat ki a gyermekekből, ezért minden olyan eszköz hasznos lehet, amely oldja a feszültséget és segíti az együttműködést. Tudományos vizsgálatokkal is értékelik a módszert. Bár a klinikai tapasztalatok biztatóak, a Debreceni Egyetem a VR technológia alkalmazását tudományos adatgyűjtéssel is követi. A kutatók fájdalom és szorongás mérőskálák, valamint kérdőívek segítségével vizsgálják, hogy a digitális fájdalomcsillapítás milyen mértékben javítja a gyermekek komfortérzetét és együttműködését. A cél, hogy a kedvező első tapasztalatokat objektív tudományos eredmények is alátámasszák, és pontos képet adjanak arról, milyen szerepet tölthet be a virtuális valóság a gyermekek ellátásában. Számol be róla a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast csatornákon is, például az Apple Podcast-ben, illetve a Spotify applikációban is. Ruzsa Viktor vagyok, kérem Önöket, hogy tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, szerencsére most kedvezőbb időjárási helyzet van, mint néhány héttel ezelőtt, de azért ügyeljenek magukra, és főképp ne felejtsék el, hogy az UV-sugárzás annak ellenére nagyon magas, hogy a hőmérséklet szempontjából az időjárás most jelentősen kedvezőbb. Használják ki a jó időt, és emellett pedig hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra!
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyák a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt Emléknapján a Holokauszt Emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és meg annyira rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 4-e, kedd. Budapesten, mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. Csúcsidőben torlódásra kell számítani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár.
2: Hobby Rádió. Értünk szól. Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
4: Magyarosi Mariannát hallják, köszöntöm Önöket! A mai műsorban egy olyan országba invitálom Önöket, amely talán az egyik legismertebb úti cél a magyar közönség körében, ez pedig Törökország. A török rivérán minden adott, ami egy kellemes családi pihenéshez szükséges, bámulatos öblök, végtelen hosszú strandok, a háttérben pedig a Taurus-hegység zöldellő vonulata. Homokos, illetve kavicsos tengerpart, kristálytiszta tengervíz, különböző vízisportolási lehetőségek, hangulatos éttermek, all-inclusive szállodák sora várja az ideérkező vendégeket. A nyaralás alatt érdemes megismerkedni a vidék nevezetességeivel is, mint például Efézus, Perge vagy Mira, de a kalandkedvelőket is különös ajánlatok várják a török rivérán, például rafting túrák. A helybeliek vendég szeretete, a török ételspecialitások, az ehhez tartozó légkör és természetesen a bazárok keleties forgataga mindenkit magával ragad. Ha élményekben gazdag nyaralásra vágynak, a török riviera igazán jó választás, éppen ezért utazunk ide a mai Világjáró magazinban, ám mielőtt belevetnénk magunkat a hely kínálta szépségekbe, időzzünk el egy kicsit Isztambulban. Ez az egyetlen olyan város, amely két kontinensen fekszik, a Boszporusz és a Márványtenger két oldalán terül el. Itt egyszerre csodálhatjuk meg a múlt és a jelen alkotásait, a kelet és a nyugat izgalmas keveredését. A müezin imára hívó hangja különleges hangulatot teremtve visszarepít bennünket a nyüzsgő nagyváros múltjába. A csodálatos mecsetek és dzsámik szinte teljesen eredeti formájukban várják a hívőket és az odalátogatókat. A várost a helyreállított bizánc korabeli falak védelmezik, amelyeket az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. A Hagia Sophia, a legnagyobb keresztény templom, ma múzeumként üzemel. Vele szemben található a kék mecset, amely nevét a belső falait borító kék csempékről kapta. Isztambul másik nevezetessége a Topkapi palota, amely az Oszmán Birodalomban az uralkodó székhelyeként szolgált. Ez ma múzeumként üzemel. A híres nagy bazárban kitűnő lehetőség nyílik az apró üzletekben a vásárlásra, de a város modern részében rábukkanhatunk a legdivatosabb üzletekre is. Ha igazán tartalmas nyaralásra vágynak, töltsenek pár napot Isztambulban, és csak ezután repüljenek tovább a török rivierára.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Törökország évről évre egyre népszerűbb az utazni vágyók körében. Varázsa abban rejlik, hogy az odautazó turisták szolgáltatások széles skálájából választhatnak. Földrajzi adottságait tekintve a Riviera egyaránt rendelkezik homokos, apró kavicsos, kavicsos, valamint sziklás partokkal, sík területekkel és csodálatos hegyekkel. A török Rivierának nevezett terület az ország déli részén található, Antalya és Alanya között. A modern város és az ókori építmények kontrasztja kíváncsi turisták tömegét vonza a városokba. A földközi tenger egyre inkább a szenvedélyes sportolók paradicsomává válik, akik a nagy hullámok közül is láthatják a Taurus-hegység lenyűgöző vonulatait. A kalandot kedvelők választhatnak a különféle vízisportok közül, elmehetnek biciklizni vagy kirándulhatnak a hegyekbe, golfozhatnak, vadozhatnak, részt vehetnek jeep-szafarikon vagy különféle hajókirándulásokon. No de melyik települést válasszuk? Ha a Törökország déli részén található üdülő paradicsomokba utazunk, Antaliában landol majd a repülünk. A város jelenleg a török Riviera központja. A nagy kikötőnek és a nemzetközi repülőtérnek köszönhetően elég nagy itt a nyüzsgés, amely hamisítatlan légkört kölcsönöz a városnak. A központtól mintegy 14 kilométerre nyugatra található a Dudeni vízesés. Ezt érdemes megnézni, és Antaliától nem messze fekszik Termessos városa is, amelyet sasfészeknek is neveznek, hiszen még a híres macedón Nagy Sándornak sem sikerült bevennie. A Riviera keleti részén található az a hely, amely magát Kleopátrát is elvarázsolta. Ez Alanya, a nagy közkedveltségnek örvendő történelmi központ, amely egykor a kalózok székhelye volt, ma már az a hely, ahol olyan mértékben törődnek a turista kényelmével, mint sehol máshol. A helyenkénti durvább homok, amelyet a monda szerint egyenesen a Nílus árterületéről szállítottak ide, gondoskodik a turisták fáradt lábairól. Különösen kedvelt Kleopátra tengerpartja, amely a látogatók elégedettségének jelképeként az Európai Unió kék zászlajával is büszkélkedhet. Amint egy 100 percig tartó reptéri transfer végén pillantást vethetünk a városra, amelynek látképéből már messziről kiemelkedik a hatalmas középkori erődítmény, amelynek széles bástyáiról csodás kilátás nyílik Kleopátra tengerpartjára. A 6 kilométer hosszan húzódó várfal főleg éjjel vonza a tekintetet. A tiszta tengerpart, a kikötőkben zajló éjjeli élet, az előnyös vásárlás a keleti bazárokban, valamint a partmenti cseppkőbarlangokban való csónakázás választad arra, miért érdemes megismerni Alanyát. A reménytelenül szerelmes Antonius ezt a területet egyébként NASA ajándékként Kleopátrának ajándékozta. Alanyában járva sok felejthetetlen élménnyel leszünk gazdagabbak, ám ne felejtkezzünk el játékunkról sem. Egy kétfős, egyhetes egyiptomi nyaralást nyerhetnek, hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt.
2: Ubi Rádió.

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Aki járt már Törökországban, talán könnyebben választja ki, hova is érdemes mennie, azonban aki most tervezi első útját, annak itt egy kis segítség, melyik város mellett érdemes dönteni. Ha a Riviera partvonalán nyugatról keletre haladunk, a következő városok szállodái közül választhatunk. Kemer, Antalya, Belek, Side és Alanya. A két legnagyobb üdülőhelyről, Alanyáról és Antaliáról már hallhattak, most ismerjék meg a másik három települést. A Taurus-hegység lábánál fekszik Kemer, a pompázatos természeti környezetben lévő Pinea erdőkkel körülvett üdülőhely. A strandokat nagyszemű kavics borítja, kivételes mikroklímáját a parthoz közel elhelyezkedő hatalmas hegyek adják. A Kemert a kirándulni vágyóknak, illetve a zöldet kedvelő kicsit enyhébb éghajlatot szerető utasoknak ajánlom. A városban számos éttermet, üzletet találunk, valamint jachtkikötőt hangulatos parti sétánnyal, ahol hetente piacot is tartanak. Kemer körül a tengerparton több kisebb üdülőhely is fekszik, ahol számos szálloda várja a turistákat. Belek az utóbbi években fejlődött igazi turista centrummá, igényes szállodák, kilométer hosszú széles és sekély, homokos strandok várják a nyaralókat. A legtöbb szálloda fenyőkkel övezett, gyönyörű kertekben helyezkedik el. Belek a közelben fekvő természetvédelmi terület túrázásra csábít, de szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket is találnak Belek központjában, ahol számos étterem, bár és üzlet várja a látogatókat. Törökországi nyaralásunk kiváló helyszíne lehet Side. A település óvárosa számos történelmi emléket őriz magában, úgy mint egy római amfiteátrumot, valamint Törökország egyik jelképét, az Apolló templom maradványát. A közelben találhatóak a Manavgat Nemzeti Park vízesései, így a kirándulni vágyók, bazárokat kedvelők, pezsgő éjszakai életet szeretők számára is ideális a hely, amelynek tengerpartja apró kavicsos, illetve homokos.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby

0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Törökország a vásárlások szerelmeseinek paradicsoma. Mindegyik turisztikai nyaralóhelyen találunk fedett bazárt, az úgynevezett bedesztánt, sokszáz búdéval, amelyek a legkülönfélébb árukat kínálják. Ne álljunk meg azonban rögtön az első árnál, amelyet az eladó először felajánl. Az alkudozás elmaradhatatlan része a vásárlásnak, és az eladók meg is sértődnek, hogyha valaki nem alkudozik. Fontos tudni, hogy a trükkös törökök az árakat a nemzetiség és kinézetünk alapján határozzák meg. Az alkudozáshoz némi játékos kedv és erős idegek szükségesek. Ha azonban úgy érezzük, nincs kedvünk hozzá, válasszuk a fixáras üzleteket. A Törökországból behozható legkedveltebb ajándékok közé tartoznak az Anatóliában kézzel szűtt szőnyegek. Áruk a mérettől, mintától és az anyag minőségétől függően változik. Kedveltek a résztermékek és a kerámia, de minőségi ruhákat, bőrcipőket és aranyat is találunk a bazárokban. Ám abban az esetben, hogyha a búdikban vásárolunk ékszert, figyeljünk az eredetükre, és feltétel nélkül azért ne bízzunk meg az eladó által kiállított speciális eredetiség bizonyítványban sem. Az ínyencek biztos örömüket lelik a legkülönfélébb fűszer, kiváló kávé és dohány kínálatban, no meg a vízipipa választék is hatalmas. Törökországban járva érdemes picit elmélyedni a török konyha rejtelmeiben, feltétlenül meg kell kóstolni a különféle pidéket. Ezek hosszúkás formájú pizzák, különféle töltelékekkel, például sajttal vagy darált hússal. A kebabok különböző változatait, illetve a köftét is jó szívvel ajánlom. A török édességek felett sem szabad szemet hunyni, az egyik talán legismertebb a baklava. Az italok közül tipikus török ital az ajrán, amely joghurtból, vízből és sóból készül, ám aki nincs hozzászokva az e fajta furcsasághoz, az inkább ne tegye próbára a gyomrát. Étkezés után, vagy csak betérve egy üzletbe is kellemes elfogyasztani egy csésze török fekete teát vagy kávét. Az alkoholos italok közül a törökök nemzeti itala a raki, amely egy 45-50%-os alkoholtartalmú ánispálinka.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Ezúttal Törökországban kalandozunk, méghozzá az ország déli részén található Rivierán járunk. A legjelentősebb üdülőhelyekről már szó esett, most lássuk nyaralásunk alatt, milyen fakultatív programokon vehetünk részt. Feltétlenül ajánlom, hogy rögtön a nyaralás megkezdésekor látogassanak meg egy hámámot, vagyis török fürdőt. Így testük mielőbb megszabadulhat az elhalt hámrétektől, lelkük pedig az egész éves fáradtságtól, stressztől, ezzel is elősegítve a tökéletes nyári relaxációt. A török fürdő felejthetetlen élmény, felfrissíti a testet és a lelket. A kezelés a márványteremben zajlik, tetőtől talpig alapos szappanozás, testradírozás, ledörzsölés tartozik a kezeléshez. Ha a pihenés mellett kalandra is vágynak, ne hagyják ki a vadvízi evezést. Ez egy egésznapos program a Köprülű kanyon meseszép környezetében, amelynek lényege a többiek és a saját magunk legyőzése a hegyi folyón. Felejthetetlen élményben lesz részük, de nem kell megijedni, a terep kezdő gyerekeknek is alkalmas. 6-12 személyes csónakokon vagy 2 személyes kenún ereszkedhetünk le a hegyi patakon, természetesen túravezető segítségével. Törökország egyik legismertebb természeti csodája Pamukkale, a Gyapotvár, amely a világ egyik legrégebbi termálvárosa közé tartozik. Az itt feltörő különleges termálvíz ősidők óta szépséget és egészséget biztosít az embereknek, amelyből a kicsapódó kalciumkarbonát hatalmas medencés teraszokat hozott létre, amik egy mesebeli díszletre emlékeztetnek. Ide általában 2 napos kirándulásokat szerveznek, de hogyha rövidebb programot választanának, javaslom a quad safarit, a hajókirándulásokat vagy az alanyai városnézést. A Világjáró magazin vége felé közeledve jöjjön most néhány hasznos tipp annak érdekében, hogy törökországi nyaralásuk felhőtlen és problémamentes legyen. A strandok helyenként kavicsosak, ezért érdemes beszerezni egy pár fürdőcipőt. Egyes szállodák a parti út mentén fekszenek, és a strand aluljárón keresztül érhető el. Az elő- és utószezonban néhány szállodában büfé vacsora helyett menüt szolgálnak fel. A standard reggeli kávét, teát, péksüteményt, vajat, lekvárt, kis sajtot és olívabogyót tartalmaz. A magasabb kategóriájú szállodákban azonban általában ennél jóval bőségesebb büfé reggelit kínálnak. A szolgáltatásokban kisebb fennakadások lehetnek a ramadán idején. Legyünk tekintettel az iszlám ország szokásaira, hagyományaira. A mecsetek és egyéb vallási épületek látogatásakor a hölgyeknek kötelező a fejet, a felkart és a térdet eltakaró öltözet viselése. Csapvizet sehol ne fogyasszunk, és kizárólag palackozott vizet igyunk. Törökországban 2008 óta a középületekben és ezzel együtt a szállodák zárt helyiségeiben is tilos a dohányzás. A szabályok megszegése pénzbüntetést vonhat maga után. Mivel nagy az érdeklődés a török üdülőhelyek iránt, folyamatos szállodaépítkezések folynak, amelyek zaja olykor zavaró is lehet. Mindemellett én kívánom, hogyha eljutnak Törökország valamelyik üdülő paradicsomába, érezzék nagyon jól magukat. És persze ne felejtsék, Világjáró magazinunk játéka folytatódik, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy 2 fős egyhetes egyiptomi nyaralást. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is, Magyarosi Mariannát hallották.
0: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega.
6: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett újbudai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően a lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapesti Gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Újbudán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából.
1: Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Reklámot hallottak.
7: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót.
8: Hobby Rádió. A mikrofonnál Pillét hallják.
9: Vendégem Gombás Judit, a Látássérültek Szabadidő Sport Egyesületének elnöke. Hogyan és mikor jött létre a szervezet?
10: 2006-ban alakult az egyesület, és gyakorlatilag azért alakult, mert volt egy tágabb baráti körünk, és azt tapasztaltuk, hogy mindenkinek voltak szuper jó ötletei, hogy mit szeretne sportolni, mivel szeretné a szabad idejét tölteni, hogyan szeretne edzettebb lenni, de az egészből nem lett semmi, mert hogy nem volt rá lehetősége, vagy azzal szembesült, hogy nem engedik be egy edzőterembe, mert azt mondják, hogy nagyon veszélyes, hogy ő a futópadon fusson, vagy azzal szembesült, hogy nem volt mondjuk kivel elmenni a Margit-szigetre futni, vagy sétálni, vagy kirándulni.
9: Tényleg veszélyes egy futópadon egy vakembernek?
10: Hát szerintem nem. Igaziból megvannak az a, mondjuk, hogy trükkök. Tehát az ember, ha nem lát, akkor nyilván nem tudja azt megtenni, hogy elengedett kézzel fut a pad közepén. Mindig egy kézzel célszerű fogni a padot. Annál több veszélye nincsen, hogy az ember esetleg letolat róla. Úgyhogy én nem mondanám, hogy ez veszélyes.
9: Milyen sportágakat űzhetnek a látássérültek?
10: Én azt szoktam mondani, hogy szinte minden. Tehát ez kézen fekvő, hogy mondjuk nem lesz vak kosárcsapat, vagy nem lesz vak kézilabda csapat. Bár hál' Istennek sok labdajáték is van, amit csinálnak. Például a külföldön már nagy divatja van a, mondjuk egyszerűen a vak focinak, amit egy csörgőlabdával játszanak, és még annyiban spéci, hogy folyamatosan beszélnek, kiabálnak a játékosok annak érdekében, hogy a többiek tudják, hogy ők hol vannak a pályán. De hogy nagyon sok mindent lehet csinálni. Mi az egyesület keretei között, azon túl, hogy vannak rendszeres, mondjuk, hogy ilyen hétköznapi sportedzéseink, hogy járunk futni, meg van ilyen torna, azon túl csinálunk extrémebb dolgokat, járunk falat mászni, voltunk már búvárkodni medencében, voltunk már síjelni, lehet szörfözni.
9: Milyen élmény volt például búvárkodni?
10: Hát én azzal nagyon elfogult vagyok, nekem a szívem tücske a búvárkodás. Én Olaszországba járok jó pár éve búvárkodni, mert az Olasz Vakok Szövetsége szervez látássérülteknek búvártáborokat, és az az egyik fő cél, remélhetőleg a közeli jövőre, hogy magyar látássérültek is eljussanak, ha más nem Horvátországba is egy kicsit lemehessenek a tengerbe. Nagyon klassz dolog.
9: Na de hát a búvárkodás az egy látványhoz kötött sport vagy szabadidős tevékenység.
10: Én azt gondolom, hogy ezt hiszi a nagy közönség, és aztán kiderül, hogy mégsem, mert egyrészt az, hogy az ember lent van a vízben, lent van a tengerben, már az egy nagy élmény, hogy jé, a fejem fölött egy csomó víz van, és én mégis kapok levegőt. Ez az első olyan furcsa tapasztalat, ami az embernek tényleg teljes mértékig újdonság. A másik nagyon mások a zajok. Tehát az ember hall valamit a víz alatt, ez teljes mértékig olyasmi, amit máshol nem tapasztal. És aztán ezen túl nyilván egy csomó dolgot meg lehet fogni a tengerben.
9: Gondolom, hogy ezeket nem ti viszitek végig, mondjuk például a falmászást vagy a búvárkodást, tehát szakemberek segítségét veszitek igénybe. Hogyan fogadták ezek a partnerek, akiket megkerestetek ezeket az extrém dolgokat? Gondolom, ők sem találkoztak még vakkal, főleg úgy, hogy segíteni kell őket ezekben a helyzetekben.
10: Nagyon-nagyon vegyes a fogadtatás. Vannak olyan szakemberek, akikkel évek óta együtt dolgozunk, sportolunk, és elsőre nagyon-nagyon nyitottak voltak, és azt mondták, hogy tényleg mindent meg lehet oldani. Nyilván az elsődleges és nagyon fontos szempont a résztvevő biztonsága. Voltak olyan szakemberek is, akik teljes mértékig elzárkóztak, és azt mondták, hogy az a sportág, amit ők üznek, az kizárt és lehetetlen, hogy egy látássérült gyakorolja. Tehát tényleg kapunk hideget, meleget. A legfontosabb dolog számunkra az az, hogy tényleg megtaláljuk, hogy kik azok az edzők, kik azok a szakemberek egy adott sportágban, akik tényleg teljes nyitottsággal fogadnak bármiféle fogyatékos sportolót, sportolni vágyót.
9: Jó pár év eltelt az egyesület megalakulása óta. Milyen nehézségekkel találkoztatok, hogyan sikerül ezt az egyesületet életben tartani?
10: Optimisták vagyunk teljes mértékig, mert azt tapasztaljuk azért, hogy a legtöbb programunk, nem mondom, hogy 100%-ig, de a legtöbb programunk, amit eltervezünk, az megvalósul és sikerül rá anyagi forrást találni. Amit nagyon nehéz elérni, az az, hogy forrásunk legyen arra, hogy legyen egy, akár csak egy darab állandó alkalmazottunk, tehát pillanatnyilag az egyesületnél mindenki önkéntes, az elnöktől az elnökségi tagokon keresztül. Tényleg mindenki önkéntesen végzi a munkáját. Azért az lenne nagy könnyebbség számunkra, hogyha tényleg lenne legalább egy olyan ember, aki ezeket az adminisztratív feladatokat napi 6-8 órában csinálja, hiszen akkor az nem ránk maradna. Ez még egy nagy vágyunk, illetve ami most megvalósult, nagyon szerettünk volna egy közösségi helyiséget. Hát erre se volt könnyű pénzt találni, és azért ez mindig, azt hiszem minden civil szervezet életében egy ilyen félelmetes dolog, hogy a jövőben, ha már megvan egy ilyen hely a jövőben, hogyan fogja tudni fenntartani, működtetni. Innentől kezdve ez lesz az új kihívás, hogy előteremtsük a helyiség fenntartásának a költségeit.
9: Hogyan sikerült ezt a helyiséget megszereznetek?
10: Hát volt egy pályázat, egy nagy telefonos cégnek a pályázata volt, ezen kaptunk mi jelentős mennyiségű anyagi támogatást, úgyhogy most nagyjából egy évre biztosnak látszik a helyiség működése, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
9: Mi az, amit terveztek ebben a helyiségben?
10: Nagyon sokrétű a felhasználás, vagy hát a tervek. Ott van egy kicsi iroda, ami nyilván könnyíti a mi dolgunkat, mert adott esetben 2-3 ember le tud ülni oda a számítógépével, könnyebben össze tudunk dolgozni, ami azért úgy, hogy mindenki a város másik végein van, néha jó ez a személyes közös munka. Akkor vannak a helyiségben kardiogépek, nagyon fontos, hogy nem szeretnénk, nem tudom, fekvenyomó padot tartani, mert ugye a cél az tényleg az, hogy legyen egy futópad, legyen egy bicikli, amivel az ember egy alapvető fittséget tud szerezni, például télen, amikor azért a legtöbb embernek nincs kedve kimenni a hóba futni. Van a helyiségnek egy olyan része, ahol jógaórát tudunk tartani, akkor különböző összejövetelekre van hely. Úgyhogy igyekszünk minél több egyrészt szabadidős, másrészt sport programot tartani.
9: Hány tagot számlál most az Egyesület?
10: Most nagyjából 80 tagunk van, ők nem csak látássérültek, hanem az Egyesület látó önkéntesei, szimpatizásai. Nagyjából ilyen fele-fele arányban oszlik meg látók és látássérültek.
9: Egy látó ember miért lép be a látássérültek Egyesületébe? Csak azért, mert segíteni akar, vagy tényleg ők alapban is sportolnak?
10: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én is mindig meg szoktam kérdezni az önkénteseinket, hogy miért jönnek. Nyilván alapvetően segítőkész emberekről van szó, de nagyon sokan közülük azt mondják, hogy például egyedül futni baromi unalmas, de hát muszáj mozogni, és akkor már neki is sokkal jobb, hogy valakivel ketten fut, hogy legalább egy kicsit, amíg bírják szusszal, addig lehet beszélgetni. És nagyon fontos azt hiszem tényleg az, hogy egy közösség alakult ki nálunk. Nagyon sokféle ember van ebben a közösségben, nyilván mind az önkéntesek, mind a látássérültek részéről, de hogy egy olyan, tényleg azt hiszem, azt mondhatom, hogy egy olyan baráti társaság, amire számíthatnak a tagok. Ez biztosan motiváló.
9: Mik a közeli és távoli tervek, azt is figyelembe véve, hogy hát fönn kell tartani ezek szerint ezt a közösségi helyiséget is?
10: Hát igen, a távoli terv az egyrészt a fenntartás, másrészt az alkalmazott, ahogy említettem. Közeli nagy vágyunk az az, hogy lehessen egy valamilyen kis sítábor télen, nem feltétlenül vágyunk itt, nem tudom, egy hétre, két hétre, hiszen annak azért jelentős a költség igénye, de ha már egy 3-4 napra el tudunk valamelyik szomszédos országba menni síjelni, és egy kicsit jobban megtanulni, akkor az már klassz, és hát remélhetőleg egy partner segítségével fogunk tudni búvártanfolyamot szervezni látássérülteknek, a kezdő búvártanfolyamot, ami még szintén egy nagy álom, úgyhogy reméljük összejön.
9: Aki érdeklődik az Egyesület munkája után, az hol talál meg titeket?
10: Van honlapunk, ez www.lassegyesület.hu. Ezen mindenféle kontaktunk, e-mail, telefonszám fönt van. Van egy csomó régebbi programról élménybeszámoló, meg fényképek, úgyhogy elég sok mindent lehet tudunk találni.
3: Műsorajánló. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
7: Vasárnap léptől.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
12: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
7: Koktél.
12: Érdekes témák. Érdekes emberek.
7: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
6: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatókat.

0: Rubi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátoz kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezné előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti, ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvitelezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mihamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottakká váltak, közölték. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Ma nagyrészt derült, napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka és nagyon meleg lesz.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
0: a Hobby Rádióban.
4: Ryan, a Hobby Rádió robot műsorvezetője köszönti a hallgatókat. Kezdjük déli hírösszefoglaló műsorunkat. Ma augusztus 4-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 37 fok van. Ma Domonkos és Dominika nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 4-én köszöntjük Dominika, valamint Domonkos nevű kedves hallgatóinkat. A Dominika női név latin eredetű, jelentése a Dominus szóból származik. Úrhoz, Istenhez tartozó, vagy vasárnapot is jelenthet ez a név. Ünnepelnek még a Dominikák július 6-án is. Becézése Domi, Domika, Nika, Nikácska, Niki, valamint Nikike, jeles viselői ennek a névnek. Dominika Paoletta, mexikói lengyel színésznő, valamint ön, kedves Dominika. Szintén ezen a napon köszöntjük Domonkos nevű férfi hallgatóinkat. A latin eredetű néve a Domincius névből ered, jelentése az Úrhoz tartozó, valamint Istennek szentelt. Augusztus 4-én kívül ünnepelnek még a domonkosok március 9-én és október 14-én is. A név becézése Domi, Domika, Domácska, Domokos, Domos, valamint Domoska. Jeles viselői Domonkos, első esztergomi érsek, valamint ön, kedves Domonkos. Ezen a napon ünnepeljük még Dominik, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, valamint Törtel nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 4-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1306. augusztus 4-ével kezdünk. Olomouczban 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. Folytassuk a 19. századdal. 1875. augusztus 4-én halt meg Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. Leghíresebb mesei a kisabb leány, a rút kiskacsa és a rendíthetetlen ólomkatona. Folytassuk 1884. augusztus 4-én megszületett Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Most pedig lépjünk a századfordulóra. 1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné Strathmore grófjának 9. gyermekeként. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Simpson asszonyt vegye feleségül. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néve. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György és leánya, 2. Erzsébet követte a trónon. Az anya királyné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. Egy évet lépünk előre, 1901. augusztus 4-én született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 40 évet ugorjunk előre, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály, költő, író. És végül, de nem utolsó sorban, 1948. augusztus 4-én Szegeden született Dinnyés József, énekes, gitáros és zeneszerző, aki 1967 óta énekel és zenésít meg verseket. Lemezen és kazettán több mint 100 dala jelent már meg, 1989-ben kiadták Dalaim könyve című művét. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 4-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 1-től 2. vers, 10-től 14. vers. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg! Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak, tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta, tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vaklétükre vakok vezetői ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Elmélkedés. A farizeusok számon kérik Jézust amiatt, hogy tanítványai nem tartják meg a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Válaszában Jézus nem a szokásokat kérdőjelezi meg, hanem egy mélyebb látásmódról beszél. Isten nem a külső formákra figyel elsősorban, hanem a szívre, a gondolatokra, a szándékokra. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha egy ima csak szokás, ami már nem hordozza a hit tartalmát, akkor puszta forma marad, üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. Tiszta szívet, szeretetet, engedelmességet, irgalmat. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, akiket vakok, vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés, hanem figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról. Aki viszont a szívig lát, és ott is Istent keresi, az a vallásosság lényegéhez közelít. Az evangélium arra hív, hogy vizsgáljuk meg saját vallásgyakorlatunkat. Vajon mi motivál bennünket, kinek a tetszését keressük, Istenét vagy az emberekét? Mire épül a lelki életünk? Külső szabályokra vagy belső őszinteségre? A hit mindig a szívből indul, és ott kezdődik a megújulás is. Uram Jézus Krisztus, Te a szívek mélyére látsz, és nem a kezek tisztaságát vizsgálod. Ne engedd, hogy hitem csak formaság legyen, ne engedd, hogy másokat megítéljek pusztán a látszat alapján. Tisztítsd meg belső világomat, gondolataimat, érzéseimet, hogy valóban Istenhez méltó templom legyek. Add, hogy mindig a lényegre figyeljek, az igazságra, az irgalomra és a szeretetre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: A hobbi.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a bálnák által kifújt levegőnek van egy igen erős szaga, amely a romlott hal és az állatok olajkeverékének tűnik. Emiatt az erős szájszag miatt régen a bálna vadászok azt gondolták, hogy a belégzés agykárosodást okoz.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
8: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1998. A Pesti Országgyűlés szegénységi bizonyítványa az itt alkotott törvénykönyv. A törvény előszava ismerteti az ország közállapotát. Endre király koronázásakor oklevélbe foglaltattak ugyan, de meg nem tartattak. Az egyházak, nemesek és más honfiak vagyonukból kifosztva végnyomorúságra jutottak. A féktelenkedők ellen a kiátkozást és szükség esetén a külerő segítségül hívását rendelte. Ez szegénységi bizonyítvány volt. 1933. A Felsőház elfogadja az 1933. 18. törvénycikket a földbirtokrendezés befejezéséről. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A forint továbbra is alulértékelt a dollárral szemben, az alulértékeltség mértéke azonban 12 éve nem látott legalacsonyabb szintre csökkent. Ugyanakkor a vendéglátás forgalmát a következő hónapokban a háztartások javuló pénzügyi helyzete is támogatja. Mindeközben a forint árfolyama veggyesen alakult hétfő estére a főbb devizákkal szemben. Ezzel párhuzamosan a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BIOX történelmi csúcsra ért hétfőn 675 pontos, 0,16%-os emelkedéssel 173,12 ponton zárva. Ez egy jelentős esemény a magyar gazdaságban, amely arra utal, hogy a befektetők bizalmat szavaznak a hazai piacnak. Ezzel szemben a hazai villamosenergia rendszer stabilitásának megőrzése kritikus prioritás az elkövetkező hetekben, mivel a paksi atomerőmű 8-at gőzzel termel, ami óriási kiesést jelent. Ez komoly kihívást jelent a magyar energiaellátás szempontjából, és fontos lesz, hogy a szakemberek megtalálják a megoldást ezen a területen. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a kulturális örökség napjai 2026. szeptember 19-20-án $1 kerül megrendezésre Párizs 7. kerületében, ahol a Nemzeti Vak Fiatalok Intézete egy különleges programot mutat be. Olvasható portálunkon, hogy az útjelző hálózat részletes javaslatcsomaggal segíti az országos fogyatékosságügyi programot, kiemelve, hogy a tervezetben szereplő feladatok egy része rövidebb határidővel is elindítható lenne. Weiss Fanni a Siket modell megható vallomást tett, elárulva, hogy gyerekként hitt abban, hogy felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, de megtanult ebből felállni. Emellett az érdekképviselet rögös útjairól is beszámoltunk, kiemelve, hogy az érdekképviseleti tevékenység ritkán hoz gyors sikert, és éveken át tartó levelezésre, egyeztetésre és kitartó szakmai munkára van szükség. A látássérült tanulók érdekeit képviseljük, és az SNI köznevelési minimumról is olvashatnak portálunkon, amely a sajátos nevelési igényű SNI gyermekek időben történő felismerését, lakóhely közeli ellátását és inkluzív fejlesztését határozza meg alapjogként. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében izgalmas és változatos műsorokkal várjuk Önöket. 13 órától a délután című műsorunkkal folytatjuk, amelyben interjúk, riportok és tudósítások várják a hallgatókat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor az Life is Life életmód magazinunkkal találkozhatnak, majd 17 órától a Live World műsorban a legnagyobb külföldi előadók koncertjeit hallhatják. 18 órakor az esti hírösszefoglaló műsorunkban a nap legfontosabb eseményeiről és híreiről tájékozódhatnak. Benne a nap idéze...
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Locker.

Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ma keddön igazán csodás időjárás várható, hiszen 10 órán keresztül élvezhetjük a napsütést, és a hőmérséklet 27 és 40 fok között fog változni. A szél nem lesz túl erős, legfeljebb 25 km/h sebességgel fúj északnyugati irányból. Az UV Index 7, tehát fontos, hogy vigyünk magunkkal naptejeket, ha kimennénk a szabadba. Holnap szerdán hasonlóan szép idő lesz, bár a napsütéses órák száma 8-ra csökken. A hőmérséklet 29-41 fok között fog mozogni, és a szél kissé erősebb lesz. Legfeljebb 33 km/h sebességgel fúj, továbbra is északnyugati irányból. Csütörtökön, a harmadik napon a napsütéses órák száma 9 lesz, a hőmérséklet 31 és 40 fok között fog változni, és a szél lényegesen erősebb lesz, akár 59 km/h sebességgel is fújhat. Északnyugati irányból. Az eső esélye 11%, tehát nem valószínű, de nem is lehetetlen, hogy egy kis csapadék hújjon aznap. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a délután című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel el is értünk műsorunk végéhez. Köszönöm a figyelmet, Brian, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik önöktől. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pont

0: idő 13 óra.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm. Az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldal vezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak lerendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági jogból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunán túlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
8: Magyarországon igen sok civil szervezet segít szociálisan rászoruló embereken, bajba jutott családokon. A Nyíregyháza és környéki régióban erre talán kicsit jobban szükség is van. A 2001-ben alakult Nyírségi Segítőkéz Alapítvány rajtuk próbál segíteni. Bosák Erzsébet elnököt halljuk.
9: Az alapító kiratunk szerinti tevékenységünk szociális gondoskodás, segítségnyújtás, időskorúak gondozása, oktatás, nevelés, képességfejlesztés, gyermek-ifjúságvédelem, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. 2003 évtől kezdődően a Fölmörés és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával működtetjük a teleházat, ami nagyon sok szolgáltatást nyújt a rászorulóknak. Ezek főleg irodai szolgáltatások, ilyen például a fénymásolás, a nyomtatás, faxolás, számítógép használat, internet használat. Ingyenes segítségnyújtó szolgáltatásaink, jogsegélyszolgálat, tanácsadás, információszolgáltatás. Alapítványunknál egy fő teljes munkaidős dolgozik, emellett 11 fő önkéntes segíti az alapítvány munkáját, akik önzetlenül minden bérfizetés nélkül végzik a rájuk bízott feladatokat. A munkájukra egész évben számítunk, de különösen karácsony előtt, amikor ruhaneműt, lábbelit, élelmiszert, használati dolgokat juttatunk a rászorulóknak. Itt megjegyezném, hogy aki tudja támogatni a rászorulókat, telefonon jelez szíveskedjen, ugyanis évről évre egyre többen keresnek meg bennünket azzal a szándékkal, hogy támogassuk őket. Várunk például számítógépet, nyomtatót, játékokat, amit nagyon-nagyon sokat keresnek mostanában, és az igények nagy száma miatt nem tudjuk kielégíteni. Kérjük olyan cégek, intézmények vezetőit, ahol feleslegessé vált, de még működőképes az a számítógép, vagy bármilyen elektronikai eszköz, ami egy rászoruló segítségében nagyon-nagyon sokat számít, kérjük jelezzék. Tevékenységünk folytatásához a szükséges forrást pályázatok útján teremtjük elő. Ilyen volt például az Informatikai Hírközlési Minisztérium által nyújtott támogatás, amely informatikai fejlesztésre szolgált. Rendszeresen támogat bennünket a Belügyminisztérium, aki szintén a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségét kívánja támogatni. Ilyen támogatásunk volt szintén az elmúlt évben az NCA támogatás, ami a működési költségeket kívánta finanszírozni, és ezek elősegítik az alapítványunk zökkenőmentes működését. Felhívnám továbbá az adófizető állampolgárok figyelmét, hogy támogassák az adójuk 1%-ával alapítványunkat, hisz nagyon sok emberen tudnánk segíteni. Az adószámunk 188-067-60, kötőjel 1, kötőjel 15. Telefonszámunk 42-244-062. Ezen a számon bárki felhív bennünket, akkor információval szolgálunk.
3: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: a lányok angyalok.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Egészségedre.
4: Egészségedre.
1: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűzőnap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasol. De aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyják a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma holokauszt emléknapján a holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és megannyian rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben.
2: Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Amu reklám.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer három kismalac. Négyszögletű kerekerdő közepén éltek, a visszaváltatlan üveghegyen túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac retúr. Ahogy teltek múltak az évek, minden télen egyre jobban fázott a három kismalac. Úgy gondolták, ez ellen tenni kell valamit. Azt mondja az egyik kismalac.
5: Menjünk be a városba az emberhez, és kérjük meg, hogy adjon nekünk téglát, hogy házat építhessünk, és akkor nem fogunk fázni.
4: Úgy is tettek. Bementek a városba, megkeresték az embert, és azt mondták neki.
5: Te ember, adjál nekünk téglát, és mi házat építünk magunknak, és akkor nem fogunk télen fázni.
4: Mire az ember?
6: Néma, beszélő disznó!
0: Raff-raff! Kamu reklámot hallottak.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kamu reklám.
1: Na, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnél kapni húsvétra?
2: Egy libres betétet.
1: Libres be... Minek szeretnél azt?
2: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Fobzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: Legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett új budai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területek ületeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsöbön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából.
2: Ma nagyrészt derült, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a déli szél, keleten azonban mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul, de még éjszaka is nagyon meleg lesz.
3: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: A krokodil ürüléktől a mikrokapszulán át a spirálig. A fogamzásgátlás 4 évezrede. Amuletként egy macska máját nyakláncként viselni? Egy teve leheletét sűrűn belélegezni? Ráolvasással elejét venni egy gyermek születésének? Riasztó példák a fogamzásgátlás történetéből és annak korán sem hatékony módszereiből.
5: A nők ritkán még az életüket is kockáztatták, hogy ne legyen gyerekük, hogyha olyan terhesség következett be, amit semmiképpen sem tudtak vállalni.
4: A korai népek szerint egy gyermek megfoganása csak is az istenek akarata lehet. Ezért igyekeztek őket különböző varázslatokkal, ráolvasásokkal és bálvány áldozatokkal befolyásolni. A fogamzásgátlásról szóló első írásos emlék egy Kairóban talált 4000 éves papiruszon olvasható. Ez egy nem éppen gusztusos receptúra arról, hogy a savanyú tejben feloldott krokodil ürülék használatával nem juthat át életképes spermium a vaginán. Ebben azonban tévedtek. A szent állat sem hozott szerencsét, a babák így is megfogantak. Hatásosabbnak bizonyult a papirusz másik javaslata. Juttassunk egy fél liternyi szódával kevert mézet a vaginába. A ragacsos mézen már nem juthattak át a spermiumok. Az antik Róma egyik legismertebb nőgyógyászaként tartották számon Soranus mestert, aki elsőként különböztette meg a fogamzásgátlást a magzat elhajtástól. 40 féle spermaölőszert készített savas hatású gyümölcsökből, ami már sokkal jobban hangzott, mint például a női köldökre helyezett forró vasgolyók. Az ókori görögök számos növénynek tulajdonítottak magzatelhajtó hatást, így a gránátalmának, fűszfának vagy a sárgarépa rokonának, a vadmuroknak. Ez utóbbit a mai napig használják Indiában fogamzásgátló anyagként. A fogamzásgátlás egyik módja a megszakított közösülés. Érdekes módon erre a Bibliában is találunk utalást. Onán a magját a földre irányította, nehogy testvére özvegye tőle teherbe essen. A Biblia mellett a Talmud is megemlíti a fogamzásgátlást. Szivacszerű anyaggal, gyapjúval, pamuttal közösülhettek a kiskorúak, a terhes nők és azok, akik gyermeket nevelnek. Az óvszer megjelenése az ókori Egyiptom idejére tehető. Az első darabokat bőrből és fémből készítették, de a japánok teknős páncélból is gyártották. Két évszázadon át halak úszó hólyagját és állatok szárított végbelét használták óvszerként. Ám ezek minden nem jelentettek kellő védelmet az európai nagyvárosok bordélyaiban egyre jobban terjedő szifilisz ellen. Olaszország az 1560-as években. Egy Fallopius nevű híres olasz anatómus megalkotta az első péniszt takaró vászonzacskócskát, melyet később állati bőrökből is készítettek. A zsákocska névadója egy középkori angol orvos, Condom doktor volt. Condom doktor a szexuálisan túlfűtött második Károly számára készített egy vászontokot, megakadályozandó, törvénytelen gyermekeinek megszületését. Casanova is használt óvszert, aki angol lovaglókabátnak nevezte a sajátját. Mellesleg az egyszer használatos kondom ekkor még messze nem létezett. Saját kis védőeszközét minden férfi kimosta, megszárította, és addig használta, amíg tudta. A tömeges óvszergyártás a vulkanizált gumi feltalálása után az 1800-as évek derekán kezdődött. Az első kondom bicikli belsőre emlékeztető formáját mára felváltotta a dizájnos latex óvszer. Ezután még 100 évet kellett várni, amíg 1951-ben Amerikában szabadalmaztatták az első fogamzásgátló tablettát. A fogamzásgátló tabletták szedése sokszor komoly problémákkal járt, így a tabletta mellett hamar elterjedt a fogamzásgátló spirál. Celzel Endre, aki Magyarországon a 70-es években elsőnek használta a spirált, így vélekedik erről a védekezésről.
5: A korszerű fogamzásgátló módszerek ezt a veszélyt elhárítják. Például a spirál a legújabb változata egy nagyon hatékony fogamzásgátlás biztosít. És így akkor a nők védekezhetnek, addig, amíg eljön az az idő, amikor a várandóság már tényleg gyermekáldás lesz.
4: Napjaink egyik legkorszerűbb, nem hormonális fogamzásgátlója egy magyar találmány. Dr. Havas Jenő professzor hosszú kísérletek után megalkotta azt az új spirált, amelynek hatóanyaga arany-réz ötvözet tartalmú húzal.
0: Ha össze szeretnénk foglalni, hogy ez a spirál miért ajánlható és mik az előnyei, akkor elsősorban a hatékonyságát kell megemlíteni. A második szempont az, hogy nem szilánkosodik a felhasználás során. A harmadik az, hogy nagyon könnyen felhelyezhető, és természetesen olyan nők is használhatják, akik hormonális eszközöktől idegenkednek, és további előnye van, hogy az esemény után, tehát vészhelyzet bekövetkezte után, ha valaki nem védekezett, akkor a spirál felhelyezésével megoldható a fogamzás elkerülése.
4: Az emberiség az elmúlt 4000 év alatt hatalmas utat tett meg a fogamzásgátlás terén, a krokodil ürülékes védekezéstől egészen az aranyrész húzalig.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Reklámot hallottak.
3: Könnyes arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyedt hátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És peregnek a nappalok. A könyörtelen percek rabja vagy, előtted az ismeretlen, maradnál, de nincsen hol maradj. A percekig nem bánt senki, már az is öröm. A gyűlölet sivatagában oázis a közöny.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hall.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon Kívül című műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az

0: energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezni előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti, ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivó vízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottakká váltak, közölték. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Kellemes napot kívánok a rádió hallgatóknak. Ez a Life is Life, a rádió életmód magazinja. Ennek az egy órának a műsorvezető szerkesztője Szakál Miki. És következzenek a témák, amelyekkel foglalkozunk ma. A hosszú munkaidő növeli a depressziót. Ha a munkája jövedelmező, kihívást jelent és mindent, amit csak szeretne, de mégis boldogtalannak érzi magát, akkor gondolkozzon el azon, hogy hány órát dolgozik per nap. 10 étel, ami egészségesnek hangzik, de sajnos nem az. Saláta, korpás muffin, zsírmentes ételek, jó nekünk, igaz? Nem mindig. Kiderül, hogy mely az a 10 étel, amely úgy tűnik, hogy egészséges, de mégsem az. Az elhízás nem is olyan veszélyes. Egy új kutatásban kanadai tudósok kimutatták, hogy az elhízás önmagában talán nem is olyan veszélyes, de mikortól lesz veszélyes, kiderül majd nem is olyan sokára. Az orrfújás rosszabbá teszi a megfázást. Ha nem fújja az orrát, akkor hogyan tudna megszabadulni az orrában felgyülemlett váladéktól? Kiderül ez is majd nem is olyan sokára, és a legeslegvégére természetesen a jó megszokott recept, zöldséges hússzeletek recept. Ez tehát a mai ajánlat, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következik egy-két nagyszerű muzsika, majd rá is kezdek az első témára, a hosszú munkaidő és a depresszió kapcsolatára.
1: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, köszönöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ez a Life is Life, az Életmód magazin, benne az első téma, a hosszú munkaidő növeli a depressziót. Ha munkája jövedelmező, kihívást jelent és mindent, amit csak szeretne, de mégis boldogtalannak érzi magát, akkor gondolkozzon el azon, hogy hány órát dolgozik. Ha szereti is a munkáját, a hosszú munkaidő akkor is depresszióhoz vezethet. Ha néha túlórázunk, annak jó hatásai lehetnek, de az állandó hosszú munkaidő káros hatással lehet ránk. A sok munka alvászavarokat és feszültséget okozhat, amik a depresszió első jelei. A fiataloknak és a nőknek nagyobb esélye van a depresszióra, továbbá az alkoholt fogyasztóknak is. Fontos lenne tudatni az emberekkel, hogy a hosszú munkaidő egészségügyi problémákat vonhat maga után. Ha az emberek tisztában lennének ezzel, valószínűbben gondolkoznának el munkaidejük rövidítésén. Csak mit szól majd ehhez a főnök, természetesen a folytatásban pedig 10 olyan étel, ami egészségesnek hangzik, de sajnos nem az.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Ha

0: Nem is olyan régen megtudhattuk, hogy a hosszú munkaidő sajnos depresszióhoz vezethet, most viszont megismerkedhetnek 10 olyan étellel, ami egészségesnek hangzik, de sajnos nem az. Tehát 10 étel, ami egészségesnek hangzik, de sajnos nem az. Saláta, korpás muffin, zsírmentes ételek jó nekünk, igaz? Nem mindig. Egy táplálkozási szakértő összegyűjtötte a legnépszerűbb egészségesnek hitt ételeket, amik igazából nem azok. Első helyen az előre elkészített saláta, ilyet sokat láthatunk a multipolcain. Második helyen a multigabonás vagy búzás kenyér. Harmadik helyen csökkentett zsírtartalmú mogyorókrém. Negyedik helyen a müzli szelet. Ötödik helyen a korpás muffin. Hatodik helyen a smoothie. Hetedik helyen a csomagolt pulyka. Nyolcadik helyen a zsírmentes ételek, és ebbe minden benne van. Kilencedik helyen az éttermi főtt krumpli. Tizedik helyen pedig a sportital. 10 olyan dolgot hallhattak, ami egészségesnek hangzik, de igazából nem az. Remélem mindenki fülelt, a folytatásban viszont az elhízásról lesz szó, ami állítólag nem is olyan veszélyes. De mikortól veszélyes, az nem is olyan sokára kiderül majd.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Képzeljék el, az elhízás nem is olyan veszélyes. Bár most itt van egy kérdőjel és egy felkiáltójel is. Kiderül mindjárt, hogy miről van szó. Egy új kutatásban kanadai tudósok kimutatták, hogy az elhízás önmagában talán nem is olyan veszélyes. Egészen addig, amíg nincs túlsúlyhoz köthető egészségügyi problémánk, mint például cukorbetegség, magas vérnyomás, magas koleszterinszint vagy szívbetegség. Egy olyan adatbázist vizsgáltak meg, ahol lehetőségük nyílt az elhízott személyeket életstílusuk és egészségügyi múltjuk szerint meghatározni. Létrehoztak egy 5-szintű táblázatot 0-tól 4-ig, ahol aszerint kategorizálták az elhízott személyeket, hogy milyen és mennyi egészségügyi problémájuk volt, a magasabb szám több egészségügyi problémát jelentett. A 2-es eredmény fölötti személyek másfélszer nagyobb eséllyel haltak meg a kutatás közel 2 évtized alatt, mint azok, akik ezen szint alatt voltak. A 3-as szinten lévőknél ez az esély 2,5-szeresére nőtt. Ez a rendszer új utat nyit az orvosoknak, hogy tudják, kik azok az elhízottak, akiknek nagyobb szüksége van a fogyásra, és kik azok, akiknek orvosi kezelésre van szükségük. A folytatásban pedig egy tévhitről rántjuk le a leplet, méghozzá az orrfújással kapcsolatban, ami rosszabbá teszi a megfázást.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Képzeljék el, az orrfújás rosszabbá teszi a megfázást. Ha nem fújja az orrát, akkor hogyan tudna megszabadulni az orrában felgyülemlett váladéktól? A kutatók kimutatták, hogy az orrfújás segít a baktériumok szétterjedésében, az arcüregben is csak rosszabbá teszi a helyzetet. A kutatók szerint az orrfújás hatalmas nyomást kelt, és csak segít abban, hogy az orrban összegyűlt nyálkát az arcüregbe juttassa. Az eredményben az is szerepelt, hogy csak az orrfújás okozza ezt a hatást, a tüsszentés és a köhögés nem. Ha mégis orrot akar fújni, akkor egyszerre próbálja meg csak az egyik lyukat fújni, ez csökkenti a nyomást. Tehát egyszer csak az egyik, másszor csak a másik orrlyukunkat kell fújni, ezzel már is kiküszöböltük ezt a problémát, és nem sokára visszatérek, és búcsúzásul egy jó receptet hozok, zöldséges hússzeletek recept, ezzel zárom majd sorai.
1: Hobbi Rádió.

Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen még egy recept belefér, zöldséges hússzeletek recept, hozzávalók 4 főre. 40 dekagram sertéshús, 3 fej gomba, 2 paradicsom, fél paprika, 8 dekagram császárszalonna, 1 fej hagyma, só, bors és olaj. Ezek tehát az összetevők. És az elkészítés következik most. A hússzeleteket kikloffoljuk, sózzuk, borsozzuk, és egy tepsi aljába olajat csurgatunk, beletesszük a hússzeleteket. A császárszalonnát csíkokra vágjuk, először azt tesszük rá a húsokra, majd sorba a többi hozzávalót is csíkozzuk. Szeletelünk, rátesszük. Kb. 200 fokon addig sütjük, hogy a hús süljön át. A sütési hőfok 200 fok, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy óra műsorvezető szerkesztőjét hallhatták, Szakál Mikit. Ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk. Kezicsókolom, viszont hallásra!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
2: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére. Pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm. Az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldalvezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az Atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az Atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhet.

0: Tünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
8: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
9: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
10: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ön pedig a World Live-ot hallgatja. Egy fantasztikus olasz úriembert hoztam el. 1963. október 28-át írunk, a helyszín pedig Olaszország, azon belül is Róma. Ugyanis ekkor született meg Eros Luciano Walter Ramazzotti teljes nevén. Azaz Eros Ramazzotti. Szobafestő gyerekként született meg, és énekesi karrierjét bizony, ahogy az lenni szokott, tehetség tekintetében már gyermekkorában, tinédzser korában elkezdte. 81-től jöttek a sikerek, ugyanis egy zenei fesztiválon tűnt fel először, ahol a Rock 80 című dalával a döntőbe jutott, majd egy kiadóhoz szerződött, amiért Milánóba kellett költöznie. Az áttörés életében pedig 1982-es évet jelenti, ugyanis első kislemeze ekkor jelent meg, melynek címe Ad un Amigo volt. Most kérem szépen az énekes, gitáros Eros Ramazzotti Eros in Concert című albumáról hallgatunk meg számokat, melyet 1991. decemberében adtak ki, és ez az ezt megelőző koncertturné dalait tartalmazza. Mint például a Nowy Eroi, illetve az Uncore con le Ali, no meg az Emotion dopo Emozione, és a Completamente Enamorados, meg az Adesso Tu, és a Seggiumi, de meghallgatjuk a Ti bastasse una canzone-t, meg a Toma la Luna-t, és az Amore Contro-t, na meg lesz egy Taxis Storink is, a Taxis Story című számmal, megjön egy Barbie nevezetű hölgy, a Dolce Barbie című muzsikával, és itt lesz velünk a Fuggio del Nulla című szám is. Kezdésül pedig jön az a szám, amelyel 1984-ben a Sanremo-i fesztiválon megnyerte az év hangja díjat. Ez nem más, mint a Terra Promessa, azaz az ígéret földje Eros Ramazzottitól. Jó rádiózást, jó koncertezést!

0: Bird Life. Bird Life.
1: Hola Barcelona, ¿cómo estás? Toma la luna.

Ez itt a World Live, benne pedig Eros Ramazzotti koncertjén vagyunk, ugyanis 1991. decemberében kiadták az Eros in Concert című koncertalbumot, amelyen azok a felvételek hallhatók, amelyeket abban az évben rendezett turnéján adtak elő. Ez volt egyébként a Taxi Story című muzsika. Nagyon sok szuper előadó van, de aki ekkora átéléssel adja elő a dalait, mint Eros Ramazzotti, szerintem, valljuk be őszintén, hogy nem sok. Köszönöm figyelmüket! Búcsúzom! Az utolsó szám a Dolce Barbara. Blaskovics Dávidot hallották, a kedvenc rádiójában pedig a World Life című rádióműsort, és Eros Ramazzottival koncerteztünk. Hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a hőségben az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt, de aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy megígyák a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy

0: Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a Sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt Emléknapján a Holokauszt Emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és meg annyi rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió. Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás magazinnal kívánunk jó estét hallgatóinknak. Ma augusztus 4-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 39 fokot mutatnak a hőmérők. Ezen a nyári napon Domonkos és Dominika nevű hallgatóinkat köszöntjük. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1198. A Pesti Országgyűlés szegénységi bizonyítványa az itt alkotott törvénykönyv. A törvény előszava ismerteti az ország közállapotát. Endre király koronázásakor oklevélbe foglaltattak ugyan, de meg nem tartattak. Az egyházak, nemesek és más honfiak vagyonukból kifosztva végnyomorúságra jutottak. A féktelenkedők ellen a kiátkozást és szükség esetén a külerő segítségül hívását rendelte. Ez szegénységi bizonyítvány volt. 1933. A felsőház elfogadja az 1933. 18. törvénycikket a földbirtokrendezés befejezéséről. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Műsorajánló.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 4-én köszöntjük Dominika, valamint Domonkos nevű kedves hallgatóinkat. A Dominika női név latin eredetű, jelentése a Dominus szóból származik. Úrhoz, Istenhez tartozó, vagy vasárnapot is jelenthet ez a név. Ünnepelnek még a Dominikák július 6-án is. Becézése Domi, Domika, Nika, Nikácska, Niki, valamint Nikike, jeles viselői ennek a névnek. Dominika Paoletta, mexikói lengyel színésznő, valamint ön, kedves Dominika. Szintén ezen a napon köszöntjük Domonkos nevű férfi hallgatóinkat. A latin eredetű néve a Domincius névből ered, jelentése az Úrhoz tartozó, valamint Istennek szentelt. Augusztus 4-én kívül ünnepelnek még a domonkosok március 9-én és október 14-én is. A név becézése Domi, Domika, Domácska, Domokos, Domos, valamint Domoska. Jeles viselői Domonkos, első esztergomi érsek, valamint ön, kedves Domonkos. Ezen a napon ünnepeljük még Dominik, Domos, Döme, Dömös, Indra, Kerubina, Nedda, valamint Törtel nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, augusztus 4-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek a történelem során ezen a napon. 1306. augusztus 4-ével kezdünk. Olomouczban 16 éves korában megölték Vencel magyar királyt, aki Károly Róberttel szemben lépett fel trónkövetelőként, majd Ottó bajor herceg javára mondott le a magyar trónról. Folytassuk a 19. századdal. 1875. augusztus 4-én halt meg Hans Christian Andersen, dán meseíró, költő, regényíró és elbeszélő. Leghíresebb meséi a Kisabb leány, a Rút kiskacsa és a Rendíthetetlen ólomkatona. Folytassuk 1884-jel. augusztus 4-én megszületett Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Most pedig lépjünk a századfordulóra. 1900. augusztus 4-én Skóciában megszületett Erzsébet brit anyakirályné Strathmore grófjának 9. gyermekeként. A brit királyi család tagjaként 6. György, Nagy-Britannia és Észak-Írország királyának felesége és 2. Erzsébet királynő édesanyja volt. 1923-ban kötött házasságot Albert herceggel, 5. György király kisebbik fiával. A király halála után idősebb fia, 8. Edward lépett a trónra, aki azonban hamarosan lemondott, hogy a kétszer elvált amerikai állampolgár Wallis Simpson asszonyt vegye a feleségül. Így 1936. december 11-én az új király Albert herceg lett, 6. György néve. A II. Világháborúban a királyi család példamutatóan viselkedett, még London bombázása idején sem hagyták el a fővárost. 1952-ben meghalt 6. György és leánya, 2. Erzsébet követte a trónon. Az anya királyné rendkívüli tiszteletnek örvendett alattvalói körében hosszú élete során. A Windsori kastélyban hunyt el 101 éves korában, Londonban temették el. Egy évet lépünk előre, 1901. augusztus 4-én született Louis Armstrong, a 20. század egyik legkiválóbb zenésze, a jazz úttörője. 40 évet ugorjunk előre, 1941. augusztus 4-én halt meg Babits Mihály, költő, író. És végül, de nem utolsó sorban, 1948. augusztus 4-én Szegeden született Dinnyés József, énekes, gitáros és zeneszerző, aki 1967 óta énekel és zenésít meg verseket. Lemezen és kazettán több mint 100 dala jelent már meg, 1989-ben kiadták Dalaim könyve című művét. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. augusztus 4-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 1-től 2. vers, 10-től 14. vers. Egy alkalommal Jeruzsálemből farizeusok és írástudók jöttek Jézushoz. Megkérdezték tőle, miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, evés előtt ugyanis nem mosnak kezet? Jézus erre magához hívta a népet, és így szólt. Halljátok és értsétek meg! Nem az teszi az embert tisztátalanná, ami a szájába kerül, hanem ami a szájából kijön, azt teszi tisztátalanná. Ekkor hozzáléptek tanítványai, és így szóltak. Tudod, hogy a farizeusok megütköztek szavaidon? Jézus ezt válaszolta. Tövestől kitépik mindazt a növényt, amelyet nem mennyei atyám ültetett. Hagyjátok őket! Vaklétükre vakok vezetői ők, ha pedig vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik. Elmélkedés. A farizeusok számon kérik Jézust amiatt, hogy tanítványai nem tartják meg a hagyomány szerinti kézmosást. Úgy tűnik, az ő vallásosságuk középpontjában a rituális tisztaság áll, nem pedig az ember szíve. Válaszában Jézus nem a szokásokat kérdőjelezi meg, hanem egy mélyebb látásmódról beszél. Isten nem a külső formákra figyel elsősorban, hanem a szívre, a gondolatokra, a szándékokra. Imádságaink, szertartásaink akkor válnak hitelessé, ha tiszta szívből fakadnak. Ha egy ima csak szokás, ami már nem hordozza a hit tartalmát, akkor puszta forma marad, üres keret. Jézus azt kéri, hogy a hagyományok ne váljanak fontosabbá annál, amit Isten igazán kér. Tiszta szívet, szeretetet, engedelmességet, irgalmat. Jézus szavai nyílt kritikát jelentenek a vallási vezetőkkel szemben, akiket vakok, vak vezetőinek nevez. Ez a kemény kijelentés nem lenézés, hanem figyelmeztetés. Aki csak a felszínt látja, és másokat is arra tanít, hogy elég a formai megfelelés, az letérít a helyes útról. Aki viszont a szívig lát, és ott is Istent keresi, az a vallásosság lényegéhez közelít. Az evangélium arra hív, hogy vizsgáljuk meg saját vallásgyakorlatunkat. Vajon mi motivál bennünket, kinek a tetszését keressük, Istenét vagy az emberekét? Mire épül a lelki életünk? Külső szabályokra vagy belső őszinteségre? A hit mindig a szívből indul, és ott kezdődik a megújulás is. Uram Jézus Krisztus, Te a szívek mélyére látsz, és nem a kezek tisztaságát vizsgálod. Ne engedd, hogy hitem csak formaság legyen, ne engedd, hogy másokat megítéljek pusztán a látszat alapján. Tisztítsd meg belső világomat, gondolataimat, érzéseimet, hogy valóban Istenhez méltó templom legyek. Add, hogy mindig a lényegre figyeljek, az igazságra, az irgalomra és a szeretetre. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bálnák által kifújt levegőnek van egy igen erős szaga, amely a romlott hal és az állatok olajkeverékének tűnik? Emiatt az erős szájszag miatt régen a bálna vadászok azt gondolták, hogy a belégzés agykárosodást okoz.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Kedves honfitársaim, a legnehezebb és legkritikusabb éjszakán vagyunk túl. A Duna folytatódó apadása miatt estétől egyre kilátástalanabbnak tűnt, hogy sikerül működésben tartani a paksi atomerőmű még termelő turbináját. Hajnali fél kettőkor arról tájékoztatott az erőmű vezetése, hogy pár milliméterre van a vízszint attól, hogy 44 év után először meg kelljen indítani a teljes lekapcsolási folyamatot, mivel folyamatosan romlott a hűtővizet szolgáltató szivattyúk teljesítménye. Abban maradtunk, hogy minden körülmény alapos mérlegelése után jelzik, hogy valóban meg kell indítani a lekapcsolást. Ám ezután megtörtént, amire napok óta egy ország vár. Először a paksi fő Dunaágon, majd rövidesen az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is megfordult a hetek óta történő apadás, és lassú emelkedésnek indult a vízszint. És ezzel együtt helyreállt a szivattyúk teljesítménye, stabilizálódott a helyzet. Reggelre már 2 centimétert emelkedett a paksi vízszint, és stabilan üzemel az utolsó turbina. Honfitársaim, hajnalban, a legkritikusabb pillanatokban sok minden eszembe jutott. Arra gondoltam, hogy milyen fantasztikus nemzeti összefogás szemtanúi lehetünk az utóbbi napokban. Hogy szinte példanélküli, ahogyan a nagyvállalatok, az önkormányzatok, az intézmények és sok millió magyar ember egyszerre önként vállal sorsközösséget hazánk víz- és energiabiztonságáért. Eszembe jutott az a sok ezer vízügyi és energetikai, rendvédelmi, egészségügyi, szociális és közlekedési szakember, akik a legnagyobb forróságban, szélsőséges körülmények között szinte alvás nélkül szolgálják a hazájukat és a honfitársaikat. Arra gondoltam, hogy az nem lehet, hogy ez a rengeteg munka és ez a példátlan összefogás nem hozza meg az eredményét. Amikor pedig kiderült, hogy emelkedni kezdett a Duna vízszintje és stabilizálódott a helyzet, eszembe jutott a mondás: segíts magadon, és az Isten is megsegít. Honfitársaim, a mai éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. 40 fok feletti perzselő forróság, aszály és egyéb nehézségek, de már látszik az alagút végén a fény, hiszen péntektől megérkezik a lehűlés, és talán a Duna fenti vízgyűjtő területeire is a hőnáhított csapadék. Megköszönöm, ha az előttünk álló 4 napban továbbra is összekapaszkodva tudunk haladni a megkezdett úton. Továbbra is elvárjuk a nagyfogyasztók önként vállalt fogyasztás csökkentésének a betartását. És persze köszönjük, ha a lakosság vissza tudja fogni, vagy át tudja ütemezni a fogyasztását a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban. Tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal voltunk alacsonyabban a szakemberek által előrejelzett legmagasabb áramfogyasztásnál. Csináljuk meg közösen ugyanezt ma és a következő napokban is. Fogjunk össze és cselekedjük meg, amit megkövetel a haza.

0: Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a veszprémi somogyi házas pár, akik látássérültek, segítséget kérnek a lakosságtól, hogy hűséges kutyájuk Lenin műtétjének költségeit előteremthessék. A 4 éves moszkvai őrkutyánál súlyos ízületi problémát diagnosztizáltak, és a beavatkozás ára több 100 000 forint, amelyet gazdái jelenleg nem tudnak kifizetni. Emellett olvasható portálunkon, hogy egy külvárosi tanár érzelmi mesterséges intelligencia segítségével kommunikál siket és némák gyerekekkel Vietnamban. Nguyen Hoang Hai Dang tanár sikeresen programozott egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazást, amelynek célja a fogyatékkal élő gyermekek könnyebb közösséghez való kapcsolódásának elősegítése. Kiémjelték, hogy a kulturális örökség napjai 2026. szeptember 19-20-á dollár egy kerül megrendezésre Párizsban, és a Nemzeti Vakfiatalok Intézete egy különleges programot mutat be. Az útjelző hálózat részletes javaslatcsomaggal segíti az országos fogyatékosságügyi programot, hangsúlyozva, hogy a tervezetben szereplő feladatok egy része rövidebb határidővel is elindítható lenne. Weiss Fanny, a siket modell megható vallomást tett, miszerint gyerekként hitt abban, hogy felnőtt korára a hallásával nem lesz gond, de megtanult ebből felállni. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai esti programunkban számos érdekes műsor várja Önöket. Este 19 órától Vers esti mese kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek és érdekességek várnak rájuk. Később 21 órától Egyenlő esély című műsorunkkal folytatjuk, amelyben Ruzsa Viktorral beszélgetünk az esélyegyenlőségről. Este 22 órától Magyarosi Marianna világjáró című utazási műsorát hallhatják, ahol izgalmas úti célokról és
1: hobbyradio.hu
2: a rádiót!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. A fővárosban 39 fokot mutatnak a hőmérők. Szerdán igazán melegszik az idő, a hőmérséklet délután eléri a 41 fokot. Az égbolt tiszta lesz, egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél nem lesz túl erős, de felfrissül a levegő. Az UV-index viszont elég magas, úgyhogy érdemes vigyázni a bőrünkkel. A reggeli hőmérséklet 30 fok körül lesz, de ahogy haladunk a nap felé, egyre melegebb lesz. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrája a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.

0: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett újbudai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően a lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Újbudán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsöbön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Ballada a múlt idők dámáiról. Ha az út kereszte május alkonyatkor én, a csavargó egy percre megállok, akkor halkan megkérdem önmagamtól, hogy Thaisz vagy Helena merre jár most? Hol van Szabina, a szőke császárnő, aki előtt fél Róma térdepelt? És hol a nimfa, ki a tó vizéből fehér testének választ énekelt? Hová lettek a csókok és a vágyak, az alkonyattól piros széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? És aztán abszált, akkor újra kérdem, hogy szőke volt, vagy barna volt a lány, kinek fehér válláért minden éjjel felsílt a ciszternából Johanán. Hol van a melle, mely kígyózva táncolt? Hol van az öle, melyen aranylánc volt? És hol van teste, mely olyan halvány volt, mint ezüst tükörben a lilium? Hová lettek a csókok és a vágyak? Az alkonyattól narancs széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó. De hová lett a tavalyi hó? Hol vannak a tébai királylányok? S melbimbuikról hová lett a rúzs? S ámbrától még illatos múmiájuk fehér csontjáról hová lett a hús? S a szírrők, ki görög hajósok ölében feküdtek tarka bambuszágyakon, s a hetérák, ki kis mellüket nézve álltak a korintuszi várfalon. Hová lettek a csókok és a vágyak, az alkonyattól sárga széna ágyak, a pásztorórák és a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? Hol van Eloász, kért a szarkófákban Abelár szíve még most is dobog? És hol a szűz, akit Rouen várában égettek meg nemrég az angolok? Odaadnám érte fél életem, ha a kezét kezembe tudnám venni, s egyszer tudnék vele csak végigmenni az alkonyattól lila réteken. De nyomát már hiába kutatom, mert hol van a fekete ugaron a pásztoróra, a szerelmi szó? De hová lett a tavalyi hó? Tanulságos utóirat. Ezért, ha májusban egy lányjal járkálsz, és nem tudod, hogy Platón vén szamár, s a parkban csiklandó nevetése mögött nem érzed meg, hogy mire vár, akkor, ha egy nap ott hagyott, ne kérdezd, hogy hová lett, és kivel merre jár, mert megtudod, hogy a szerelmi szó számodra volt, mint a tavalyi hó.
1: Hobbi rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobbi rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Kedves gyerekek, ma Márkus László mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Remélem, ágyban vagytok már. Ma este a mézes gombócról mesélek nektek. Hogy megfőtt a gombóc, Péter nekiesett, ám a késsel, de a gombóc sem volt rest, hát hogy is ne, csak nem hagyja, hogy a lurkó szétszabdalja, nagyot gondolt és merészet, s mihelyt Péter félrenézett, kapta-fogta magát, s hopp, a tányérról leugrott, s gurult is már hamarjába, ki a szellős verandára, onnét meg a tyúkudvarba. Arra sétált egy kis hangya, s mert nem ugrott jókor félre, hozzá is ragadt szegényke. Dünnyögött a gombóc, no hát, azzal gurult is már tovább. Szembe jött egy csöp egérke, s mert nem tért ki idejébe, a gombóchoz hozzáragadt. Limbes, lombos vénfa alatt kapirgált kotlós tyúk néne, s 13 kis csibéje, és mert nem rebbentek szét, hogy a gombóc odaért, hozzáragadt mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal s a csibékkel, nem tréfa a felesem, tova gördült sebesen. Kigurult a kocsi útra. Épp akkor ért oda Gyurka, pödröd bajszú víglegény, zirgő-zörgő szekerén. És mert nem húzódott félre, nagy szerényen az útszélre, a szekérút hozzáragadt a gombóchoz, s vesd el magad! Le a völgybe, fel a dombra, gurult mind a gombóc, hangya, kotlós tyúk és kisegér, a sok csibe s a szekér. S zirgő-zörgő szekerén ott gunnyasztott búsan Gyurka, a pödröd bajszú legény. Strombitálva, kivont karddal, vélük szembe, hely, kinyargal, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, a gombócnak mind szalutál, s viharzana már is tova, hogyha nem ragadna oda a gombóchoz mindahány. A gombóc meg a zsivány, a hangyával, az egérrel, a kotlóssal, a csibékkel, a zirgő-zörgő szekérrel, s a 200 huszárlegénnyel gurul-gurul sebesen, el nem éri senki sem. Hát, amint így gurul-gördül, hirtelen elfogy az út, s a legvégén ott sötétlik egy hatalmas alagút. A gombóc mi más tehetne, noha félve és remegve begördül a nagy-nagy szájba, s kivont karddal trombitálva benyargal a sok huszár is, a zirgő-zörgő szekér, a kotlós a kis csibékkel, a hangya s a kisegér. Egyszerre csak nagy robajjal közeleg a gyors vonat, egyet mordul, kettőt szusszant, s most már kifelé tolat. Hozzáragadt a gombóchoz, nincs irgalom, kegyelem. A gombóc meg el nem fárad, gurul villámsebesen. A vezető száját tátja, ilyető még nem pipált, a fűtő meg rémültében majd lenyeli a pipát, szemét dörzsölgeti egyre, s azt gondolja, álmodik. Egy öklömnyi gombóc tolja a mozdonyt, s a 100 kocsit. Le a völgybe, fel a dombra, gördül, vágtat mind, a hangya, a kotlós tyúk, az egér, a sok csibe, a szekér, szélvészlábú harciménen, sarkantyúsan, kékmentében, 200 délceg nyalka huszár, mind trombitál, mind szalutál, s a hosszú-hosszú vonat, pöfékelve, buzgón tolat, fülikkormos fűtőjével, ki ezt fel nem éri ésszel, rémült masinisztájával, s valamennyi utasával. S a csöpgombóc el nem fárad, árkon, bokron által vágat. Most is gurul az ebatta, ki elcsípi, felfalhatja. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépet. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Enyedi György meséjét Márkus László mondta el. A hangfelvétel 1965-ben készült.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.

0: Ed Mushore.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A kormány azzal számol, hogy fent tudja tartani a rendszer stabilitását. Orosz kibertámadás érhette a Nemzeti Kifizető Ügynökséget. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány azzal számol, hogy a vállalatokkal, az önkormányzatokkal és a lakosság megértésével közösen fent tudja tartani a rendszer stabilitását a következő 5 napban, mondta Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon Kívül című műsorában. A kormányfő kiemelte, nem számolnak azzal, hogy az energiarendszer stabilitása érdekében hivatalosan korlátozni kell a lakosságot, de az lehet, hogy valahol műszaki probléma alakul ki, akár hálózatszakadás vagy más technikai probléma miatt. Hangsúlyozta, a paksi atomerőmű leállítása miatt az atomenergia biztonság semmilyen módon nem sérül, erre nagyon szigorú protokollok vannak. Klímavészhelyzeti forgatókönyvet dolgoz ki a Főkert a vízkorlátozásról szóló miniszteri rendelet megjelenése után. A társaság már leállította az általa üzemeltetett 40 szökőkutat és vízesést, az öntözés során pedig a fiatal fák és a nagyértékű növényállomány megúvását helyezné előtérbe, közölte Dezsényi Péter, a Főkert főigazgatója. A társaság vezetője szerint egy forró augusztusi időszakban a kertek és parkok öntözése, a teljes városi ivóvízfelhasználás akár 10%-át is kiteheti. Ezért jelentős fogyasztás csökkentésre van szükség. Közben Budapest zöld vagyonát is védeni kell. Csak a Főkert kezelésében álló zöld felületek becsült értéke megközelíti a 400 milliárd forintot. Az elpusztuló növényállomány pótlása pedig sok esetben éveket vagy évtizedeket venne igénybe. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismányváros részben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt közölte, hogy a szolgáltatás teljes helyreállítása a hálózat légtelenítése miatt fokozatosan történik. Az érintett városrészekben a mozgó lajtos kocsis ellátás mellett 9 állandó ivóvízvételezési pont működik, amelyek készletét folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint pótolják. Kibertámadás érte a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai rendszerét, szakértők szerint orosz szerverekről. A Magyar Államkincstár közölte, hogy az ügyféladatok nem sérültek. Jelenleg is zajlik az incidens kivizsgálása, valamint a működés mi hamarabbi helyreállítása. A kincstár informatikai szakértői az észlelést követően haladéktalanul leválasztották a fertőzéssel érintett szervereket, és megtették a szükséges intézkedéseket a további károk elkerülése érdekében. Az incidens nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. Az incidens következtében egyes belső felhasználók, munkatársak számítógépén lévő állományok titkosítottakká váltak, közölték. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót!

0: 1978-ban Angliában rendezték meg az akkor még transzplantáltak olimpiáját. Később 1986-ban alakult meg a szerváltültetettek világjátékának szövetsége. A szerváltültetettek világjátéka 2 évente kerül megrendezésre. Az idén augusztus 2. felében tartott verseny részleteiről Berente Juditot, a Magyar Szerváltültetettek Szövetségének elnökét Balázs Zsanett kérdezte.
1: A szövetség tagszervezeteiben körülbelül egy ilyen 400 ember az, aki rendszeresen sportol, de az egyik célunk az, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, rendszeresen mozogni a szerváltültetettek közül, hiszen ez már bizonyított tény, hogy a rendszeres testmozgás az 30%-kal is megnövelheti a beültetett szerv túlélését.
2: Augusztus 2. felében került megrendezésre ez a verseny, több mint 2300 fővel. Hazánkból ebből 54 sportoló vett részt.
1: 1978-ban Angliából indult a mozgalom. Maurice Lapak transzplantáló sebészorvos volt az, aki felfedezte a rehabilitáció szerepét az utógondozásban, illetve felhasználta ezeket a sporteseményeket arra, hogy ugye az angol száz országokban nem a vélelmezett beleegyezés törvénye van érvényben, hanem a pozitív donorkártyarendszer. Ezeket a rendezvényeket arra is felhasználta, hogy minél többen írják alá a beleegyezést a szerdonációba. És most az angolok ezt a világjátékot pedig arra a kampányra használták föl, hogy informálják a lakosságot arról, hogy változik náluk is a törvény, és náluk is a vélelmezett beleegyezés törvénye fog életbe lépni január 1-től.
2: Milyen versenyszámokban indulhattak a sportolók?
1: 11 sportágban képviseltük magunkat, asztali tenisz, atlétika, bowling, dárt, kerékpár, petánk, röplabda, tenisz, tollaslabda, triatlon és úszás.
2: Azt gondolom, hogy nagyon nagy lelki erő kell ahhoz, hogy az ember szervátültetettként elkezdjen sportolni, vagy elkezdjen egyáltalán mozogni, hiszen frissen műtöttként a kórházi ágyon nem biztos, hogy a legtöbben a futásra, vagy éppen a mozgásra gondolnak, hiszen ott a fizikai fájdalom, a nehézség. Honnan a lelki erő ahhoz, hogy tényleg az ember felálljon és sportoljon?
1: Amikor én kezdtem, akkor számomra a mások példája volt az, ami engem motivált. Az, amikor láttam, hogy szervátültetettként lehet teljes életet élni, az nekem nagyon nagy lelki erőt adott ahhoz is, hogy az odavezető utat végig tudjam járni, és azt is, hogy utána talpra tudjak állni. Aki már egyszer szembenézett a halállal, az tudja, hogy milyen az, amikor a második lehetőséget is megkapja, és az ember ezt szeretné minél tartalmasabban élni, és azt gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mik az igazi értékek. Hát nem mondom, hogy könnyűek a kezdetek, ugye a kórházi gyógytornával kezdődik minden, és amikor az ember otthonába engedik, akkor ezt a tornát folytatva lassan elkezdhet valamilyen formában rendszeresen mozogni, és utána pedig edzésekre járni, de a fokozatosságot itt be kell tartani, és azt gondolom, hogy az első egy év az egy ilyen tanuló időszak, hiszen nekünk is meg kellett tanulnunk, hogy hogyan kell a beültetett szervvel élni, mik azok a reakciók, amiket bizonyos dolgok kiváltanak, hogyan lehet kezelni. Tehát nem annyira könnyű ez. De ha mások példája ott van előttünk, én azt gondolom, az nagyon sok lelki erőt tud adni.
2: A példamutatás mellett gondolom azért a mozgás is számít, hiszen sokszor említik, hogy a mozgás gyógyszer.
1: Így van. Amíg régebben egy vesebetegnek például azt mondták, hogy nem mozogjon, ne terhelje magát, most már ez szinte minden krónikus betegségnél megváltozott, és a mozgás szerepét előtérbe helyezik, mert valóban mozgás gyógyszer. Egy csomó mindent ki lehet vele védeni, sajnos a világunk valahogy úgy alakult át, ugye, hogy minden a számítógéppel történik, és a fizikai munka, a fizikai aktivitás lehetőség az nagyon lecsökkent a munkahelyeken is. Ami régen fizikai munka volt, ma már az is szellemi munka, vagy gépek végzik helyettünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megnövekedett annak a szerepe, hogy a napi rendünkbe szerepeljen a rendszeres mozgás. Nagyon sok mindent kivéthetünk vele. A szervátültetetteknél meg az a helyzet, hogy ugye életünk végéig nekünk immunszupresszív gyógyszereket kell szedni, ami segít abban, hogy a beültetett szerv ne löködjön ki. Ezeknek az immunszupresszív gyógyszereknek vannak mellékhatásai, aminek a kivédésére egyetlen módszer van, és ez a rendszeres mozgás.
2: Judit, milyen volt ennek a versenynek? versenynek a hangulata.
1: A sportolók pontosan ugyanolyan becsülettel, lelkesen és nagyon sok munkával készülnek arra, hogy erre a versenyre eljussanak, hiszen nekünk is van egy kvalifikációs rendszerünk, aminek megvannak a szabályai, hogy hogy lehet eljutni a világjátékokra. Kívülről nem látszik, hogy mi szervátültetettek vagyunk, talán a teljesítményünk elmarad sok esetben az ép és egészséges sportolókétól, ez azt mondom, hogy teljesen természetes, viszont egy olyan fergeteges hangulata van az egész versenynek, amikor a versenypályán küzdenek a sportolók, akkor mindenki az ellenfél, ugye. De amikor vége van a meccsnek, a futamnak, akkor ez mindig egy baráti öleléssel végződik, és ott van benne az, hogy új lehetőséget kaptunk, és a másik pedig az, hogy itt sokan fel szoktak nézni a végre, és köszönetet mondanak a donoroknak. Mert azt gondolom, hogy a sport teljesítményünkkel is tisztelgünk az emlékük előtt.
2: Mi a tapasztalata? A többségi társadalom tud erről? Vagy értékeli azt, hogy ezek mögött a sikerek mögött rengeteg a küzdelem? Látja azt a többségi társadalom, hogy honnan, hová jutottak ezek a szervát ültetett emberek a sportban?
1: Igyekszünk nekik megmutatni. 2011-ben, amikor Göteborgban volt a világjáték, akkor a rendes szervező bizottság csinálhatott egy hatalmas serleget, aminek a talpozatán a négy oldalára az összes résztvevő nevét belegravírozták, és a játékok szlogenje az volt, hogy mi mindannyian nyertesek vagyunk. Igen, mi már mindannyian nyertesek vagyunk, egyszer már győztünk. Életet kaptunk másodjára is ajándékba, vagy van olyan, aki már harmadjára is, hiszen van már olyan közöttünk, akinek a második esélye van, újra transzplantálták. Ez azt gondolom, hogy ad egy többetet az egésznek, és nekünk is ad egyfajta hozzáállást az egészhez, hiszen élnünk kell azzal a lehetőséggel, amit kaptunk, és ezt a lehetőséget igyekszünk minél jobban kihasználni.
0: Az 59 ország részvételével megrendezett 22. szervát ültetettek világjátékán a magyar csapat összesítésben a 8. helyen végzett Newcastle-ben. Balázs Zsanett interjúját hallottuk.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Jamán, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányben a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv, baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap néptől.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Amikor padlón vagy, legalább szedjél fel onnan valamit.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: További kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei tónál azonban sokkal jobb állapotban van a Balaton, gazdagabb vízgyűjtőjének köszönhetően. Országszerte pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémákról érkező hírek miatt, írta meg az Economics. Az egyenlő.hu szakszervezeti oldalvezető Bubenkó Csaba alapnak elmondta, hogy a hétvégi bevásárlások során a kisboltokban és a nagyobb áruházakban egyaránt feltűnően sok ásványvíz került a kosarakba. Bár a kánikulában rendszerint nő a palackozott víz, az üdítők és a sörök forgalma, ezúttal többen minden elérhető kiszerelésből nagyobb mennyiséget vásároltak. Egyes vevők a pénztárosoknak azt mondták, attól tartanak, hogy a következő napokban náluk is megszűnhet a vezetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabó-Üzemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban elsőként arról hallhatnak, hogy egészségügyi tájékoztató sorozat indult családoknak. Hamarosan érkezem a részletekkel, Tartsanak velem!
1: Hobbi Rádió!

0: Mickey's Muppet.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adását hallják. Egészségügyi tájékoztató sorozat indul családoknak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Helm Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel a kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. A következő részben a gyermekek étkezésével és folyadékfogyasztásával kapcsolatban mondja el a tudnivalókat Almási Zsuzsanna, az intézet diabetológus főorvosa. Az aktuális részben szó lesz többek között a nyári vakáció alatti egészséges táplálkozásról, a fagylalt és az édességek helyéről az étrendben, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint arról is, hogyan segíthetik a szülők gyermekeiket a tápláló és változatos ételek elfogadásában. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva pedig arról szólunk, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. Tartsanak velem, azonnal jövök vissza a részletekkel egy rövid zeneszünetet követően.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

címát? Szóval, hogy a kis puszinyuszikának úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok. Szeretettel köszöntöm azon kedves hallgatóinkat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A következő percekben arról lesz szó, hogy a fájdalom nem a munka természetes velejárója. A tartós mozgásszervi panaszok nem csak az egészséget, hanem a munkaképességet is veszélyeztethetik. A rehabilitáció szemlélete azonban azt mutatja meg, hogyan lehet megelőzni, hogy egy fájó hát vagy nyak idővel a munkából való kieséshez vezessen. A derék, nyak vagy válfájdalmat sokan a munkával együtt járó kellemetlenségeknek tekintik, különösen igaz ez azokra, akik egész nap számítógép előtt ülnek, nehéz fizikai munkát végeznek, vagy ugyanazokat a mozdulatokat ismétlik nap, mint nap. A fájdalom azonban nem a munka természetes velejárója. Gyakran olyan figyelmeztető jelzés, amely arra utal, hogy a szervezet terhelhetősége elérte a határát. Egy a Nemzeti Közleménytárban ismertetett 5000 fő bevonásával készült felmérés szerint a magyar munkavállalók 18%-a mozgásszervi panaszok miatt esett ki a munkából az elmúlt évben. A válaszadók több mint fele rendszeresen tapasztal derékfájdalmat, miközben sokan még akkor sem fordulnak szakemberhez. Bár a kutatás egy hazai felmérés eredményeit mutatja be, a jelenség nem tekinthető magyar sajátosságnak. Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint a derékfájás világszerte a rokkantság egyik vezető oka az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség pedig évek óta arra figyelmeztet, hogy a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedések továbbra is a leggyakoribb munkahelyi egészségügyi problémák közé tartozik. Több mint egy fájó derék. A mozgásszervi panaszok hátterében ritkán áll egyetlen ok. Hívják fel erre a figyelmet a szakemberek, hozzáteszik, a fizikai megterhelés, a hosszantartó ülőmunka, a nem megfelelő munkakörnyezet, az ismétlődő mozdulatok, vagy akár a tartós stressz egyaránt hozzájárulhatnak a kialakulásukhoz. A probléma azonban nem önmagában a fájdalom, hanem az, amikor az már a mindennapi munkavégzést is befolyásolja. Sokan még ilyenkor is úgy gondolják, hogy amíg el tudják látni feladataikat, addig nincs komoly baj. A munkaképesség azonban nem azt jelenti, hogy valaki ma képes elvégezni a munkáját. Sokkal inkább azt, hogy ezt hosszú távon is biztonságosan a lehető legkisebb egészségügyi kockázat mellett tudja megtenni. Éppen ezért a rehabilitáció más szemszögből közelíti meg a kérdést. Nem azt vizsgálja elsőként, hogy milyen diagnózis vagy korábbi sérülése van valakinek, hanem azt, hogy befolyásolja az egészségügyi állapota a mindennapi életét és a munkavégzését. Egy korábbi műtét vagy egy leleten szereplő diagnózis önmagában még nem mondja meg, hogy valaki milyen munkára alkalmas. Ennél sokkal fontosabb, hogy mennyi ideig tud ülni vagy állni, képes-e rendszeresen emelni, szüksége van-e gyakori testhelyzet változtatásra, vagy hogyan változik a terhelhetősége egy teljes munkanap során. A rehabilitációban dolgozó szakemberek gyakran találkoznak azzal, hogy a munkavállaló maga sem érzékeli pontosan a saját korlátait. Előfordul, hogy valaki egy ülőmunkát ideálisnak tart, ám már egy rövidebb beszélgetés során is láthatóvá válik, hogy a tartós ülés fájdalmat okoz számára. Ilyenkor nem az a legfontosabb kérdés, hogy szeretne-e dolgozni, erre a válasz többnyire igen, hanem az, hogy milyen feltételek mellett képes hosszú távon is megőrizni a munkaképességét. Ez a szemlélet alapvetően különbözik attól, amikor kizárólag a betegséget vagy a diagnózist helyezzük a középpontba. A rehabilitáció célja nem annak bizonyítása, hogy valaki mire nem képes, hanem annak feltárása, hogy milyen képességekre lehet építeni, hogy milyen alkalmazkodással válhat a munkavégzés biztonságossá és fenntarthatóvá. A megelőzés pedig közös felelősség. A mozgásszervi panaszok jelentős része nem egyik napról a másikra alakul ki. Gyakran hosszú időn át ismétlődő terhelés, kedvezőtlen testhelyzet, vagy olyan munkakörülmények állnak a háttérben, amelyeken kisebb változtatásokkal is lehetne javítani. Éppen ezért a megelőzés nem kizárólag az egyén feladata. A munkáltatók sokat tehetnek azért, hogy munkatársaik hosszú távon is megőrizzék munkaképességüket. Az ergonomikus munkaállomás, a megfelelő munkaszervezés, a rendszeres pihenőidők biztosítása, vagy a munkafolyamatok átgondolása nem csupán a dolgozók komfortérzetét javítja, hanem a későbbi egészségkárosodás kockázatát is csökkentheti. Ugyanilyen fontos azonban az is, hogy a munkavállalók időben jelezzék, ha tartós fájdalmat vagy nehézséget tapasztalnak a munkavégzés során. Ebben a folyamatban a foglalkozás egészségügyi ellátásnak is fontos szerepe van. Az alkalmassági vizsgálat ugyan képet ad a munkavállaló adott időpontban fennálló egészségi állapotáról, a munkaképesség azonban az idő múlásával változhat. Ha valakinél új panaszok jelentkeznek, vagy egy meglévő probléma súlyosbodik, érdemes ismét szakemberhez fordulni, hiszen a korai felismerés sok esetben megelőzheti a hosszabb munkából való kiesést. A megelőzés ugyanakkor nem kizárólag a munkahelyen kezdődik. A rendszeres mozgás, az izmok megfelelő erősítése, a testtartásra való odafigyelés és a pihenés egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet jobban alkalmazkodjon a mindennapi terheléshez. Bár ezek egyszerű tanácsoknak tűnnek, hosszú távon jelentős szerepük van a munkaképesség megőrzésében. Fontos még a munkaképesség megőrzése, amely közös érdek. A mozgásszervi panaszokról szóló beszélgetések gyakran a fájdalomnál érnek véget. Pedig a valódi kérdés ennél jóval összetettebb. Hogyan lehet elérni, hogy valaki a panaszai ellenére is aktív maradhasson, és lehetőség szerint minél tovább biztonságosan dolgozhasson? A rehabilitáció erre a kérdésre keresi a választ. Nem azt vizsgálja, hogy ki alkalmas vagy alkalmatlan a munkára, hanem azt, hogy milyen feltételek mellett végezhető biztonságosan egy adott munkakör. Egy kisebb munkaszervezési változtatás, egy segédeszköz, egy ergonomikusabb munkaállomás, vagy a feladatok átalakítása sok esetben elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló továbbra is teljes értékű tagja maradhasson a munkahelyi közösségnek. Ez nem csak az érintett ember érdeke, a munkáltatók számára is érték, ha tapasztalt munkatársak megőrizhetik munkaképességüket. A társadalom számára pedig az, ha minél kevesebben kényszerülnek tartósan kiesni a foglalkoztatásból. A munkaképesség megőrzése ezért nem kizárólag egészségügyi vagy munkaügyi kérdés, hanem közös társadalmi felelősség. A legfontosabb üzenet talán mégis az, hogy a fájdalmat nem érdemes természetesnek tekinteni. A szervezet ilyenkor azt jelzi, hogy változtatásra van szükség. Minél korábban történik meg a probléma felismerése és kezelése, annál nagyobb az esély arra, hogy a panaszok ne váljanak tartóssá, és ne veszélyeztessék sem az önálló életvitelt, sem a munkában maradást. A jó rehabilitáció nem azt bizonyítja, hogy valaki mire nem képes, hanem azt, hogy megfelelő támogatással és alkalmazkodással hogyan maradhat aktív, önálló és munkaképes minél hosszabb ideig. Fontos kérdés, hogy mikor érdemes szakemberhez fordulni. Nem minden hát- vagy nyakfájás utal súlyos problémákra, de vannak olyan tünetek, amelyeket nem érdemes figyelmen kívül hagyni. Ha a fájdalom több héten át fennáll, rendszeresen visszatér, vagy már a munkavégzést és a mindennapi tevékenységeket is megnehezíti, célszerű orvosi vagy gyógytornászi segítséget kérni. Különösen fontos a mielőbbi kivizsgálás, ha a fájdalomhoz zsibbadás, izomgyengeség vagy mozgáskorlátozottság is társul, illetve ha a panaszok pihenés mellett sem enyhülnek, esetleg fokozatosan erősödnek. Ilyenkor nem csak a tünetek kezelése a cél, hanem annak feltárása is, hogy mi áll a háttérben és hogyan előzhető meg az állapot rosszabbodása. A korai felismerés és a megfelelő kezelés sok esetben segíthet abban, hogy a mozgásszervi panaszok ne váljanak tartóssá. Ez nem csak az életminőség javítását szolgálja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy az érintett hosszú távon megőrizhesse munkaképességét és aktív életvitelét. Végezetül a felhasznált források, amelyre hivatkozva tudósít a Rehab portál, a Nemzeti Közleménytár fájdalomban dolgozik az ország című sajtóközleménye. Aztán az Egészségügyi Világszervezet Low Back Pain című kiadványa. Végezetül az Európai Munkahelyi Bizottság és Egészségvédelmi Ügynökség információk a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekről. Ez tehát a Rehab portálon is elérhető. Önöket pedig arra buzdítom, kedves hallgatóink, hogy tartsanak velem. Még néhány percig, ugyanis az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi 2. adása szól az önök kedvenc rádiójában, és egy rövid zeneszünetet követően pedig megfejtjük, hogy mit is jelent a digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. Jövök vissza tehát néhány perc múlva.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Edge good.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adásába. Digitális fájdalomcsillapítás gyerekeknek Debrecenben. A virtuális valóság technológiát alkalmazzák a gyermekek fájdalmának és szorongásainak csökkentésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ gyermekgyógyászati klinikáján, adja hírül a Rehab portál. A terápiás célra fejlesztett szoftverekkel működő úgynevezett virtuális, vagyis VR szemüvegek a vérvételek, a varratszedések és más vizsgálatok során terelik el a kispáciensek figyelmét, miközben a beavatkozások hatékonyságát és pontosságát is segítik. Nem játék, hanem orvosi eszköz. A Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján 4 VR szemüveget állítottak szolgálatba. Az eszközökön nem hagyományos videójátékok futnak, hanem a Stanford Egyetem szakemberei által kifejezetten egészségügyi felhasználásra fejlesztett és validált szoftverek. A programokat az egyes beavatkozásokhoz igazították, gerincvízvétel előtt például a gyermek egy víz alatti világban halad előre, miközben ösztönösen előrehajol, éppen abba a testhelyzetbe, amely a vizsgálat biztonságos elvégzéséhez szükséges. A virtuális valóság alkalmazása nemzetközi szinten is az egyik legdinamikusabban fejlődő terület az orvostudomány területén, a hazai gyermekellátásban pedig a Debreceni Egyetem az elsők között vezette be a módszert a mindennapi betegellátásban. Így segíthet csökkenteni a fájdalmat és a szorongást. A VR technológia egyszerre köti le a látást és a hallást, így a gyermek figyelmét szinte teljes egészében a virtuális környezetre irányítja. A szakemberek szerint a szemüveg a szó jó értelmében túlterheli az érzékszerveket, ezért az agynak kevesebb kapacitása marad a fájdalom és a félelem feldolgozására. Ennek következtében a vérvétel vagy más beavatkozás kevésbé megterhelő élménnyé válhat. A módszer nem csak vérvételnél alkalmazható, hanem varratszedésnél, diagnosztikus vizsgálatoknál, valamint olyan beavatkozások során is, amikor a gyermeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradnia. A szülők helyzetét is megkönnyítheti. A klinika tapasztalása szerint a VR szemüveg nem csak a gyermekeknek jelent segítséget, a szülők is nyugodtabbnak érzik magukat, amikor látják, hogy a gyermekük figyelmét sikerül elterelni, és a beavatkozás kevesebb stresszel jár. A gyermekek visszajelzései alapján a virtuális környezet annyira leköti őket, hogy sokan alig érzékelik magát a vizsgálatot. Volt, aki arról számolt be, hogy korábban már napokkal a vérvétel előtt szorongott, a VR szemüveg használata mellett azonban sokkal nyugodtabban élte meg a beavatkozást. Természetesen az orvosok munkáját is támogatja. A Debreceni Egyetem szakemberei szerint a nyugodtabb, együttműködőbb gyermekekkel a vizsgálatok és kisebb beavatkozások is könnyebben, gyorsabban és nagyobb pontossággal végezhetők el. A technológia különösen előnyös lehet olyan helyzetekben, amikor a gyermekeknek hosszabb ideig mozdulatlanul kell maradniuk, például diagnosztikus vizsgálatok vagy kisebb sebészeti beavatkozások során. A módszer jól illeszkedik a gyermekgyógyászat holisztikus szemléletéhez, amely nem csak a testi betegségek kezelésére, hanem a gyermek lelki állapotára és szorongására is figyelmet fordít. Már önmagában az egészségügyi környezet is szorongást válthat ki a gyermekekből, ezért minden olyan eszköz hasznos lehet, amely oldja a feszültséget és segíti az együttműködést. Tudományos vizsgálatokkal is értékelik a módszert. Bár a klinikai tapasztalatok biztatóak, a Debreceni Egyetem a VR technológia alkalmazását tudományos adatgyűjtéssel is követi. A kutatók fájdalom és szorongás mérő skálák, valamint kérdőívek segítségével vizsgálják, hogy a digitális fájdalomcsillapítás milyen mértékben javítja a gyermekek komfortérzetét és együttműködését. A cél, hogy a kedvező első tapasztalatokat objektív tudományos eredmények is alátámasszák, és pontos képet adjanak arról, milyen szerepet tölthet be a virtuális valóság a gyermekek ellátásában. Számol be róla a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast csatornákon is, például az Apple Podcast-ben, illetve a Spotify applikációban is. Ruzsa Viktor vagyok, kérem Önöket, hogy tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra, szerencsére most kedvezőbb időjárási helyzet van, mint néhány héttel ezelőtt, de azért ügyeljenek magukra, és főképp ne felejtsék el, hogy az UV-sugárzás annak ellenére nagyon magas, hogy a hőmérséklet szempontjából az időjárás most jelentősen kedvezőbb. Használják ki a jó időt, és emellett pedig hallgassák továbbra is kedvenc rádiójukat. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Köszönöm már a megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra!
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Szóba került, de elvetették a sziget korlátozását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A folyadékpótlás fontosságára, a tűző nap kerülésére, a magunkra és másokra való odafigyelésre hívta fel a figyelmet a Hőségben az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix, akit Köböl Annita kormány szóvivő kérdezett a témában, azt mondta, napi minimum 2,5 liter vízfogyasztása javasolt. De aki sokat jön, megy, izzad, fizikai aktivitást végez, ennél is többre van szüksége. A legtöbb ember nem érzi a szomjúságot, ennek ellenére gondosan figyelni kell arra, hogy meg

0: igyák a megfelelő mennyiségű vizet, különben kiszáradhatnak, tette hozzá. A Fidesz képviselője felvetette a sziget korlátozását, a szervezők szerint nem lesz gond. Hegedűs Barbara arra utalt, hogy Magyar Péter miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy bánjon még tudatosabban a villamos energiával 17 és 22 óra között. Közben a sziget szervezői arról adtak ki közleményt, hogy a fesztivál nem veszélyezteti az ország energiaellátását, és a rendezvény zavartalan lebonyolítása garantált. A sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Emlékeztetni kell magunkat, hogy mi a feladatunk, olyan jelent, olyan jövőt és olyan társadalmat építeni a következő nemzedéknek, amely soha nem felejti el a holokauszt tragédiáját és azt az utat, amely oda vezetett, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Porrajmos áldozatai és üldözöttjei emlékére szervezett megemlékezésen Budapesten. Tar Zoltán a Roma Holokauszt emléknapján a Holokauszt emlékközpontban tartott rendezvényen arról beszélt, hogy a több millió meggyilkolt és megannyian rettegve, bújtatva élő fiatal, idős, csecsemő, zsidó, roma ember szenvedése és felesleges halála olyan seb a világ testén, amely soha nem fog beforni, és amelynek fájdalma meghatározza az érintett családok, közösségek identitását generációról generációra öröklődő terheit. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az Iszabból a Battyányi téri hajóállomásnál a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint a tűzszerészek 10 TMI 35 harckocsi aknát, egy kézigránátot, valamint 1 kg-nyi vegyes gyalogsági lőszert azonosítottak. A tűzszerészek a robbanóeszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják, írták a közleményben. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban, vízpartok közelében, magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Mariannát hallják, köszöntöm Önöket. A mai műsorban egy olyan országba invitálom Önöket, amely talán az egyik legismertebb úti cél a magyar közönség körében, ez pedig Törökország. A török rivérán minden adott, ami egy kellemes családi pihenéshez szükséges, bámulatos öblök, végtelen hosszú strandok, a háttérben pedig a Taurus hegység zöldellő vonulata. Homokos, illetve kavicsos tengerpart, kristálytiszta tengervíz, különböző vízisportolási lehetőségek, hangulatos éttermek, all-inclusive szállodák sora várja az ideérkező vendégeket. A nyaralás alatt érdemes megismerkedni a vidék nevezetességeivel is, mint például Efézusz, Perge vagy Mira, de a kalandkedvelőket is különös ajánlatok várják a török rivérán, például rafting túrák. A helybeliek vendég szeretete, a török ételspecialitások, az ehhez tartozó légkör és természetesen a bazárok keleties forgataga mindenkit magával ragad. Ha élményekben gazdag nyaralásra vágynak, a török riviéra igazán jó választás. Éppen ezért utazunk ide a mai Világjáró magazinban, ám mielőtt belevetnénk magunkat a hely kínálta szépségekbe, időzzünk el egy kicsit Isztambulban. Ez az egyetlen olyan város, amely két kontinensen fekszik, a Boszporusz és a Márványtenger két oldalán terül el. Itt egyszerre csodálhatjuk meg a múlt és a jelen alkotásait, a kelet és a nyugat izgalmas keveredését. A müezin imára hívó hangja különleges hangulatot teremtve visszarepít bennünket a nyüzsgő nagyváros múltjába. A csodálatos mecsetek és dzsámik szinte teljesen eredeti formájukban várják a hívőket és az odalátogatókat. A várost a helyreállított bizánc korabeli falak védelmezik, amelyeket az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. A Hagia Szófia, a legnagyobb keresztény templom, ma múzeumként üzemel. Vele szemben található a kék mecset, amely nevét a belső falait borító kék csempékről kapta. Isztambul másik nevezetessége a Topkapi palota, amely az Oszmán Birodalomban az uralkodó székhelyeként szolgált. Ez ma múzeumként üzemel. A híres nagy bazárban kitűnő lehetőség nyílik az apró üzletekben a vásárlásra, de a város modern részében rábukkanhatunk a legdivatosabb üzletekre is. Ha igazán tartalmas nyaralásra vágynak, töltsenek pár napot Isztambulban, és csak ezután repüljenek tovább a Török Rivierára.
3: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Törökország évről évre egyre népszerűbb az utazni vágyók körében. Varázsa abban rejlik, hogy az odautazó turisták szolgáltatások széles skálájából választhatnak. Földrajzi adottságait tekintve a Riviera egyaránt rendelkezik homokos, apró kavicsos, kavicsos, valamint sziklás partokkal, sík területekkel és csodálatos hegyekkel. A török Rivierának nevezett terület az ország déli részén található, Antalya és Alanya között. A modern város és az ókori építmények kontrasztja kíváncsi turisták tömegét vonza a városokba. A földközi tenger egyre inkább a szenvedélyes sportolók paradicsomává válik, akik a nagy hullámok közül is láthatják a Taurus-hegység lenyűgöző vonulatait. A kalandot kedvelők választhatnak a különféle vízisportok közül, elmehetnek biciklizni vagy kirándulhatnak a hegyekbe, golfozhatnak, vadozhatnak, részt vehetnek jeep-szafarikon vagy különféle hajú kirándulásokon. No, de melyik települést válasszuk? Ha a Törökország déli részén található üdülő paradicsomokba utazunk, Antalya landol majd a repülünk. A város jelenleg a török Riviera központja. A nagy kikötőnek és a nemzetközi repülőtérnek köszönhetően elég nagy itt a nyüzsgés, amely hamisítatlan légkört kölcsön az a városnak. A központtól mintegy 14 kilométerre nyugatra található a Dudeni vízesés. Ezt érdemes megnézni, és Antaliától nem messze fekszik Termessos városa is, amelyet sasfészeknek is neveznek, hiszen még a híres macedón Nagy Sándornak sem sikerült bevennie. A Riviera keleti részén található az a hely, amely magát Kleopátrát is elvarázsolta. Ez Alanya, a nagy közkedveltségnek örvendő történelmi központ, amely egykor a kalózok székhelye volt, ma már az a hely, ahol olyan mértékben törődnek a turista kényelmével, mint sehol máshol. A helyenkénti durvább homok, amelyet a monda szerint egyenesen a Nílus árterületéről szállítottak ide, gondoskodik a turisták fáradt lábairól. Különösen kedvelt Kleopátra tengerpartja, amely a látogatók elégedettségének jelképeként az Európai Unió kék zászlajával is büszkélkedhet. Amint egy 100 percig tartó reptéri transfer végén pillantást vethetünk a városra, amelynek látképéből már messziről kiemelkedik a hatalmas középkori erődítmény, amelynek széles bástyáiról csodás kilátás nyílik Kleopátra tengerpartjára. A 6 kilométer hosszan húzódó várfal főleg éjjel vonza a tekintetet. A tiszta tengerpart, a kikötőkben zajló éjjeli élet, az előnyös vásárlás a keleti bazárokban, valamint a partmenti cseppkőbarlangokban való csónakázás választad arra, miért érdemes megismerni Alanyát. A reménytelenül szerelmes Antonius ezt a területet egyébként NASA ajándékként Kleopátrának ajándékozta. Alanyában járva sok felejthetetlen élménnyel leszünk gazdagabbak, ám ne felejtkezzünk el játékunkról sem. Egy kétfős, egyhetes egyiptomi nyaralást nyerhetnek, hogyha lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Törökország a vásárlások szerelmeseinek paradicsoma. Mindegyik turisztikai nyaralóhelyen találunk fedett bazárt, az úgynevezett bedesztánt, sok száz búdéval, amelyek a legkülönfélébb árukat kínálják. Ne álljunk meg azonban rögtön az első árnál, amelyet az eladó először felajánl. Az alkudozás elmaradhatatlan része a vásárlásnak, és az eladók meg is sértődnek, hogyha valaki nem alkudozik. Fontos tudni, hogy a trükkös törökök az árakat a nemzetiség és kinézetünk alapján határozzák meg. Az alkudozáshoz némi játékos kedv és erős idegek szükségesek. Ha azonban úgy érezzük, nincs kedvünk hozzá, válasszuk a fixáras üzleteket. A Törökországból behozható legkedveltebb ajándékok közé tartoznak az Anatóliában kézzel szűtt szőnyegek. Áruk a mérettől, mintától és az anyag minőségétől függően változik. Kedveltek a résztermékek és a kerámia, de minőségi ruhákat, bőrcipőket és aranyat is találunk a bazárokban. Ám abban az esetben, hogyha a búdikban vásárolunk ékszert, figyeljünk az eredetükre, és feltétel nélkül azért ne bízzunk meg az eladó által kiállított speciális eredetiség bizonyítványban sem. Az ínyencek biztos örömüket lelik a legkülönfélébb fűszer, kiváló kávé és dohány kínálatban, no meg a vízipipa választék is hatalmas. Törökországban járva érdemes picit elmélyedni a török konyha rejtelmeiben, feltétlenül meg kell kóstolni a különféle pidéket. Ezek hosszúkás formájú pizzák, különféle töltelékekkel, például sajttal vagy darált hússal. A kebabok különböző változatait, illetve a köftét is jó szívvel ajánlom. A török édességek felett sem szabad szemet hunyni, az egyik talán legismertebb a baklava. Az italok közül tipikus török ital az ajrán, amely joghurtból, vízből és sóból készül, ám aki nincs hozzászokva az e fajta furcsasághoz, az inkább ne tegye próbára a gyomrát. Étkezés után, vagy csak betérve egy üzletbe is kellemes elfogyasztani egy csésze török fekete teát vagy kávét. Az alkoholos italok közül a törökök nemzeti itala a raki, amely egy 45-50%-os alkoholtartalmú ánis pálinka.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Ezúttal Törökországban kalandozunk, méghozzá az ország déli részén található Rivierán járunk. A legjelentősebb üdülőhelyekről már szó esett, most lássuk nyaralásunk alatt, milyen fakultatív programokon vehetünk részt. Feltétlenül ajánlom, hogy rögtön a nyaralás megkezdésekor látogassanak meg egy hamamot, vagyis török fürdőt. Így testük mielőbb megszabadulhat az elhalt hámrétektől, lelkük pedig az egész éves fáradtságtól, stressztől, ezzel is elősegítve a tökéletes nyári relaxációt. A török fürdő felejthetetlen élmény, felfrissíti a testet és a lelket. A kezelés a márványteremben zajlik, tetőtől talpig alapos szappanozás, testradírozás, ledörzsölés tartozik a kezeléshez. Ha a pihenés mellett kalandra is vágynak, ne hagyják ki a vadvízi evezést. Ez egy egész napos program a Köprülű kanyon meseszép környezetében, amelynek lényege a többiek és a saját magunk legyőzése a hegyi folyón. Felejthetetlen élményben lesz részük, de nem kell megijedni, a terep kezd nőknek, gyerekeknek is alkalmas. 6-12 személyes csónakokon vagy 2 személyes kenún ereszkedhetünk le a hegyi patakon, természetesen túravezető segítségével. Törökország egyik legismertebb természeti csodája Pamukkale, a Gyapotvár, amely a világ egyik legrégebbi termálvárosa közé tartozik. Az itt feltörő különleges termálvíz ősidők óta szépséget és egészséget biztosít az embereknek, amelyből a kicsapódó kalciumkarbonát hatalmas medencés teraszokat hozott létre, amik egy mesebeli díszletre emlékeztetnek. Ide általában 2 napos kirándulásokat szerveznek, de hogyha rövidebb programot választanának, javaslom a quad safarit, a hajókirándulásokat vagy az alanyai városnézést. A Világjáró magazin vége felé közeledve jöjjön most néhány hasznos tipp annak érdekében, hogy törökországi nyaralásuk felhőtlen és problémamentes legyen. A strandok helyenként kavicsosak, ezért érdemes beszerezni egy pár fürdőcipőt. Egyes szállodák a parti út mentén fekszenek, és a strand aluljárón keresztül érhető el. Az elő- és utószezonban néhány szállodában büfé vacsora helyett menüt szolgálnak fel. A standard reggeli kávét, teát, péksüteményt, vajat, lekvárt, kis sajtot és olívabogyót tartalmaz. A magasabb kategóriájú szállodákban azonban általában ennél jóval bőségesebb büfé reggelit kínálnak. A szolgáltatásokban kisebb fennakadások lehetnek a ramadán idején. Legyünk tekintettel az iszlám ország szokásaira, hagyományaira. A mecsetek és egyéb vallási épületek látogatásakor a hölgyeknek kötelező a fejet, a felkart és a térdet eltakaró öltözet viselése. Csapvizet sehol ne fogyasszunk, és kizárólag palackozott vizet igyunk. Törökországban 2008 óta a középületekben és ezzel együtt a szállodák zárt helyiségeiben is tilos a dohányzás. A szabályok megszegése pénzbüntetést vonhat maga után. Mivel nagy az érdeklődés a török üdülőhelyek iránt, folyamatos szállodaépítkezések folynak, amelyek zaja olykor zavaró is lehet. Mindemellett én kívánom, hogyha eljutnak Törökország valamelyik üdülő paradicsomába, érezzék nagyon jól magukat. És persze ne felejtsék, Világjáró magazinunk játéka folytatódik, lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjenek egy 2 fős, 1 hetes egyiptomi nyaralást. Ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is, Magyarosi Mariannát hallották.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal. Bor tekintetében hát a következő úti szélünkben aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, Nacsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Hobby Rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
6: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Kettő lesz
1: dupláló. Csákati lával. Gyere velem, táncolj mi!
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Kevesebb energiát fogyaszt az ország, mint korábban. Megmentenék a gázolajjal mérgezett újbudai hársfát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett. Így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, ez a különbség több, mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezer éves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésében megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette, a neheze még hátra van, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja. A paksi atomerőmű leállítása nem jelent biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának a rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapesti Gyógyfürdő oldalán. A hivatalos elő

0: Főhelyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
4: Kultai Judittal, a Hold Világkamara Színház vezetőjével beszélgetek. Hogyan is alakult a színház? Mik a terveik? Milyen programokkal várják a közönséget az idei évadban?
5: 24 éve jöttünk már létre, azzal a megfontolással, hogy korszerű gyerek és felnőtt előadásokat játszunk. Az alakulás az Rákos Szent Mihályon volt, a Volt Világmozi helyén. Most már 7. évadja vagyunk itt a 13. kerületben. A székhelyünk az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban van. Ott is fogunk játszani ősztől újra, és idén új helyszínünk lesz a Tücsök Tanya.
6: Milyen darabokat játszotok főként?
5: Alapvetően gyerekeknek játszunk, arra van nagyobb igény. Bábos, zenés és élőszereplős előadásaink vannak.
6: Non-profit szervezet lévén, önkéntes alapon csináljátok. Miért érdemes például hozzátok csatlakozni a színészeknek?
5: Az önkéntesség az annyiban önkéntes, hogy is szonyú, alacsony gázsért is játszunk. Profi színészek játszanak nálunk, nagyon sok helyen van dolgunk. Részben több színházban játszunk, részben színköröket, stúdiókat vezetünk, részben szinkronizálunk, tehát ugyanúgy, mint minden más színész. Azért érdemes egyébként, mert nagyon felemelő és izgalmas játszani úgy, hogy tudod, hogy értelme is haszna van, és szerintem így aztán mindenkinek jó, mert ilyen exhibicionista lények vagyunk, színészek. Nekünk is nagyon jó, és hogyha esetleg megérint valakit az előadásunk, akkor gondolom a közönségnek is
6: jól lehet. Hány tagból áll a csapat?
5: A színház mag 14-16 fő, akik rendszeresen vesznek részt előadásokban, de sokszor van, hogy van, aki kívülről jön, tehát nem tagja az egyesületünknek ugyan, de játszik nálunk.
6: Gyerekdarabokon kívül felnőtteknek is játszotok egyébként?
5: Igen, játszunk felnőtteknek is, és a ifjúsági korosztálynak is. Van olyan előadásunk például, mint a Minden rendű emberi dolgokhoz, ami a József Attila halálának 80. évfordulójára született tavaly. Az például felső tagozatosoknak, középiskolásoknak remek kiegészítője a tananyagnak, de nagyon sok versgaléria előadásunk van, több költőről, Petőfi, Adi, József Attilának van egy másik verses összeállítása, Pilinszky előadásunk van, Szabó Lőrinc, tehát elég sokféle érdeklődés vers szerető embernek az érdeklődését tudjuk kielégíteni ezekkel az estekkel, vagy délutánokkal. De például, hogyha az iskolából jönnek, vagy tanároknak van igénye ilyen előadásokra, akkor gyakorlatilag egy magyar órát is lehet nálunk tartani.
6: Mentek ki mondjuk helyszínre is?
5: Ha hívnak, akkor megyünk, igen. Ezekkel a verses előadásokkal mindenképpen könnyebb kimenni. Természetesen vendégjátékaink is vannak a színházi előadásainkkal is, amik nem versesek. Ha hívnak, csak hát a színházi előadások színházi körítést igényelnek, fény, díszlet, stb. Tehát ott nehezebb moccani mondjuk egy iskolába. De például egy másik művelődési házba vagy vidékre azért szoktunk menni az előadásainkkal is.
6: Az éves programból egy-két előadást tudnál említeni? Mi az, amire számíthatnak a néző, közönség?
5: Mindenek előtt 14 éven felülieknek, az idősebbeknek lesz egy új előadásunk, aminek az lesz a címe, hogy Gázember. Ezt Kokai János kollégánk rendezi, ő is írta. Ő az, aki a tavalyi bemutatónkat, a Nagy Gorki írta, rendezte, zenéjét szerezte, és nagyon nagy elismerést kaptunk érte. NKA-s támogatással működött a tavalyi produkciónk is, amit áthoztunk idénre, és erre az előadásra, az újra a Gázemberre is kaptunk NKA-s támogatást. A gyerekeknek új előadásunk a Lány a sárkányhajóban című vikinges mese lesz, ami egy ilyen bábos, élőszereplős zenés mese játék. játék. Annak az előbemutatója már tavasszal megvolt, de most fogjuk kiteljesíteni ősztől az új évadban ezt az előadást. Ez egy koprodukció Batyú Színházzal, ami egy, amúgy egy bábszínház, és velük volt a tavalyi bemutatónk, a Rémusz bácsinak is a

0: Mutató, hogy az is nagy sikerrel ment. Ami még műsoron maradt és gyerekeknek érdekes lehet, 3 éves kortól a télapó gyere már, az itt van itt a télapó. Érdekes lehet a vendégjátékok közül a 3 éveseknek a Batyú Színháznak a Jancsi és Juliska elvarázsolt mesék mesélő vasaló. Lesz még előadásunk kicsit nagyobbaknak is, ugye a Rémuszt említettem, a Holle anyu is műsoron van, a másik Grimm, a Hamupipőke is műsoron marad, Csukás Istvánnak az Ágacskája, Nógrádi Gábornak a Segítségember, ezek mind-mind zenés mesejátékok, és nagy érdeklődéssel játsszuk. Az Ágacska már a 200. előadás felé közelít, akkor a Mátyás király és a Cinkotai kántornak lesz még felújítása, egyébként meg kell jegyeznem, hogy idén ez Mátyás év, úgyhogy remélem nagy érdeklődés lesz az iskolák felől is. Játsszuk az Óz varázsló című előadásainkat, van egy Karácsony gyertyácskái című előadásunk, tehát jó sok előadás és jó sok vendégjáték is lesz nálunk. Balett is például, a Rendíthetetlen Ólom Katona vagy a Csipke Rózsika. Lesz a Mindenrendű Emberi Dolgokhoz, amit már említettem, az idősebbeknek. Tehát van elég a programunk.
1: Hát én is azon csodálkozom, hogy ez a 16-18 fős mag gyakorlatilag viszi el ezt az összes előadást.
0: Ilyenkor
1: hogyan
0: vannak azért vendégeink is, tehát számtalanszor van az, hogy vendégszínészek is fordulnak elő nálunk, tehát bírjuk, mert bírni kell. Megy ez.
1: Hogyan lehet érdeklődni az előadásaitok iránt, vagy akik érdeklődnek a szervezet iránt, azok hol tehetik ezt meg?
0: Van honlapunk is, a www.holvilág.hu, a mi honlap címünk. Nagyon korszerű a jegyvásárlási lehetőség egyébként, mert a Simple Pay-en lehet jegyet venni hozzánk, a jegy.hu-n lehet venni hozzánk, közvetlenül a színházban, az Angyalföldi Művelődési Központban is lehet. Itt egyébként rendszeres jegyügyeletünk van szerdánként, 4 és 8 között délután állunk rendelkezésre. Ha esetleg ez az időpont valakinek nem jó, azért nyugodtan, ha beszólnak telefonon, vagy bejelentkeznek honlapon, e-mailen. színház@holvilag.hu, ez az e-mail címünk, ezen is lehet jelentkezni, úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok lehetőségünk van, és a honlapon meg a telefonszámunk.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken négytől. A Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: biztonsági kockázat növekedést. A blokk leállítása és újraindítása az atomerőmű gárdájának rutin feladat. A tervezett éves karbantartások alkalmával ezt a folyamatot minden évben elvégzik. Az erőmű történetében eddig hozzávetőleg 160 alkalommal hajtották már végre, közölte Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs vezetője. A Duna alacsony vízállása miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este pedig arról beszélt, hogy a folyó apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a Paksi Atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is. A tartós kánikula miatt több magyar városban díjmentes esti strandolást biztosítanak a helyi lakosoknak, jellemzően a lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A kedvezmény csak meghatározott időszakokban és a fürdők befogadó képességének határáig vehetők igénybe, számolt be a kedvezményes fürdési lehetőségekről a Termál Online. Budapesten közben átmeneti energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. Korlátozzák egyes szaunák és élményelemek működését, strandok zöld területeinek locsolását pedig heti 3 alkalomra csökkentik. Olvasható az energiahatékonysági intézkedésről szóló közlemény a Budapest gyógyfürdő oldalán. A hivatalos előrejelzések szerint augusztus 2-a és 6-a között tartós, rendkívül erős hőterhelésre kell számítani, és az éjszakák sem hoznak jelentős enyhülést. Gázolajjal és láncfűrésszel is megpróbáltak elpusztítani egy fát Új-Budán, most a megmentésén dolgoznak. Valaki lyukat fúrt az életerős hársfa törzsébe, majd gumicsövön gázolajat töltött bele. A hivatal szakemberei most megpróbálják megmenteni a 4,5 millió forint értékű hársfát, derült ki az RTL híradójából. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.
1: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 5-én köszöntjük Krisztina nevű hallgatóinkat. A Krisztina név jelentése keresztény, valamint Krisztushoz tartozó, a latin eredetű név egy függetlenséget különösen igénylő személyiség kialakulásában játszhat szerepet. Ha elvállal egy feladatot, szereti úgy elvégezni, ahogy azt ő látja a legjobbnak, mások ehhez igazodhatnak, ha segíteni akarnak, de ha nem, akkor jobb, ha más dolgok felé fordulnak. A Krisztina becézése Kriszti, Krisztike, Kriszta, Krisztácska, Tina, Tinácska, Tini, valamint Kiri, jeles viselői a névnek. Détót Krisztina, műsorvezető, híradós, Egerszegi Krisztina, úszó, Keveházi Krisztina, balettművész, Máté Krisztina, műsorvezető, híradós, valamint ön, kedves Krisztina. Ezen a napon ünnepelnek még Abelina, Abélia, Afrodita, Afrodité, Emőd, Hargita, Havaska, Hófehérke, Kriszta, Krisztabella, Krisztin, Krisztiána, Lucius, Manon, Mária, Nóna, Oswald, Oswalda, Osvát, Peregrina, Páris, Szalvátor, Viátor, Zebediás, Zebulon, Ábel, Áfra, valamint Őzike nevű kedves hallgatóink is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával augusztus 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1813-mal kezdünk augusztus 5-én. Számmorban megszületett Ivar András Aasen, norvég nyelvtudós, költő, hazája művelődés történetének egyik legnevesebb alakja. Egységesítette a 14. és 19. századi dán uralom alatt szétzilálódott norvég tájnyelvek többségét. Az általa megalapozott nyelv a nájroszk, az új norvég, amelyet ma is kb. 1 millió norvég beszél. Szépirodalmi munkássága korabeli népszerűsége ellenére is jobbára csak nyelvi dokumentatív jellegű. 1850-nel folytatjuk, augusztus 5-én született Guy de Maupassant, francia novellista, regényíró. Leghíresebb alkotásai A szép fiú és Egy asszony élete. A 20. század elejére ugorjunk, 1914. augusztus 5-én Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. Folytassuk 1930-al, augusztus 5-én megszületett Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. Két évet lépünk előre, 1932. augusztus 5-én Budapesten megszületett Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki lefordította Aquinói Szent Tamás előadások a Hiszek Egyről, a Mi Atyánkról és a Tíz Parancsolatról című művét. Néhány további műve, vallástörténeti kis lexikon, bibliai kis lexikon és a szerzetesség története. Ugorjunk 1948-ra, augusztus 5-én született Varga Gábor, romániai író, költő, vegyészmérnök. 1971-ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett a Temesvári Műegyetemen, 1971-től üzemmérnök volt, 1975-től kutatóvegyész. Az Ady Endre irodalmi kör tagjaként tevékeny szerepet játszott Nagyvárad kulturális életében. Kötetei: A hatodik ostrom, Az itt maradt nyár, A Kronosz elkomorodása. Folytassuk 1962-vel, augusztus 5-én 36 éves korában, valószínűleg gyógyszertúladagolás következtében meghalt Marilyn Monroe. És végül, de nem utolsó sorban, 1984. augusztus 5-én halt meg Richard Burton, angol színpadi és filmszínész. Leghíresebb filmjei A Nagy Sándor és A Nem félünk a farkastól. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve 5. fejezetéből.
1: Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu

2026. augusztus 5-e szerda. Evangélium Szent Máté könyvéből 15. fejezet 21-től 28. vers. Abban az időben Jézus tovább haladt, Tirusz és Szidon vidékére vonult vissza, és íme jött egy arra lakó kánaáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: uram, segíts rajtam. Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Elmélkedés. A mai evangélium egy megrázó és tanulságos találkozást tár elénk. Egy pogányasszony fordul Jézushoz lánya gyógyulásáért, és a mester elsőre, mintha elutasítaná őt. A jelenetnek ez a mozzanata nehezen érthető. Hogyan lehetséges, hogy Jézus, aki mindig az irgalom gyakorlója, most látszólag hideg és elutasító? Az asszony nem hátrál meg, hanem válaszol: a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Ez a mondat mély alázatot és rendíthetetlen hitet fejez ki. Nem követel, nem háborodik fel, hanem továbbra is bizakodik. Még abból is reményt merít, ami elsőre elutasításnak tűnik. A hit nem túlérzékeny, nem büszke, nem sértődékeny, hanem ragaszkodó, erős, bátor és bizakodó. Jézus pedig nem maradt közömbös. Asszony, nagy a te hited! Ez a dicséret az evangélium egyik legszebb elismerése, amely nem egy zsidó embernek, hanem egy pogány asszonynak szól. A hit nem vallási hovatartozás, hanem szívbeli bizalom kérdése. Ez az asszony képes volt áttörni a hallgatáson, a távolságon, a megszokott határokon, mert hit Jézus erejében és jóságában. Ez a hit vezetett lánya gyógyulásához. Ez az evangélium erőt adhat mindazoknak, akik hosszú ideje könyörögnek valamiért, de még nem jött el a meghallgatás ideje. Jézus sokszor próbára teszi a hitünket. Nem azért, hogy elutasítson, hanem hogy elmélyítse bennünk a bizalmat. Uram Jézus Krisztus, adj nekem olyan hűséges és kitartó hitet, mint amilyen a kánaáni asszonyé volt. Amikor késlekedik a válasz, amikor nem értem hallgatásodat, taníts reménykedni és nem feladni. Segíts, hogy ne csak magamért, hanem másokért is tudjak könyörögni, alázattal, de bízva irgalmadban. Hiszem, hogy a te szereteted túlcsordul minden határon, de egy kevés is elég, mert még egy morzsányi is életet ad. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bőre fújható szúnyogriasztók igazából nem riasztják el a szúnyogokat, hanem csak megzavarják az érzékszerveiket, így a szúnyogok nem veszik észre a használóját.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket, hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitást hoztam önöknek, chili con carne-t fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, chili paprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összefog. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbe futtatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival. UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
0: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
0: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: csatát én nyertem!
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
5: Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Csapadék érkezhet a Duna vízgyűjtő területére, pánikvásárlás kezdődött az ivóvízellátási problémák hírére. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az eddigi legkisebb vízállást mérték tegnap a Dunán, 13 cm, az elkövetkező napokban pedig további kisebb mértékű apadás várható. Az időjárás előrejelzések szerint vízgyűjtő területein a hét második felében várható számottevő csapadék, de napokba telik, még az Magyarország területére ér. Tájékoztatta a Népszavát Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Igaz, tette hozzá, hogy ezek csak prognózisok. Vízmércéket a helyi viszonyítási szintek alapján a 19. század második felében állapítottak meg. A nulla mértékű vízszintet valamivel a legkisebb vízállás alatt állapították meg. A Tisza vízállása a kiskörei duzzasztás ellenére történelmi mértékkel nézve is alacsony. A Velencei

illetékes vízellátás. A szakszervezeti vezető szerint azonban nincs szükség pánikvásárlásra, mert a kereskedők áruellátása folyamatos, a boltok szorosan követik a kereslet változását, és akár naponta többször is adnak le rendeléseket. Iparági értesülések alapján jelenleg valamennyi termékkörben zavartalan az ellátás, így a következő napokban sem várható általános ásványvízhiány. A Paksi Atomerőmű látogatóközpontja nem fogad látogatókat. A zárás egészen augusztus 9-éig tart. A döntés oka, hogy a blokkok leállítása miatt az erőműnek energiatakarékossági okból átmenetileg szüneteltetnie kell a biztonságos üzemvitelhez nem kapcsolódó tevékenységet. Olvasható az atomerőmű hivatalos honlapján vasárnap kiadott közleményben. A központ újranyitásáról az atomerőmű weboldalán és Facebook oldalán adnak majd tájékoztatást. A létesítmény közvetlenül egy-két hete július 20-ától augusztus 2-ig tartó karbantartási szünet után nem nyit ki, így a látogatók fogadása legalább 3 hétre leállt. Még nem enyhít szorításából a perzselő hőség, sőt, tovább fokozódik a kánikula. A hét közepén érhetjük el a csúcspontot, amikor helyenként akár 42 fokig is forrósodhat a levegő. Szombattól viszont már némi enyhülés jön, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. A zivatar veszély miatt Pest, Borsodabohúj Zemplén, Fehérheves és Nógrád megyére elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Szerdán derült, napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő képződhet. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 17-24 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal alacsonyabb, még a nagyobb városokban vízpartok közelében magasabban fekvő helyeken magasabb minimumokat is mérhetünk. Délután már 37-42 fokra is számíthatunk.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.